0: kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunai Poly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Stúdióban. Itt a Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunai Poly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások 5 évvel a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. Folytatódik a salgótarjáni horror autóműhely története, amit Jónástelep Szögverő utcájának végén találtak meg. A bontás alatt álló roncsok esete a helyieket is megrázta, illetve a terület önkormányzati képviselője is azonnal lépett a helyzet megoldása érdekében. Az internetre egy videót is feltöltöttek, amely elkészítésének napja előtt az egyik kocsi kigyulladt bontás közben. A helyszínre rendőrök is kérkeztek, majd nyomozás indult az ügyben. A videón jól látszik, hogy az utca végét nem csak roncsautók foglalják el, hanem a bontásból származó tengernyi hulladék is halomban áll. Turcsány László, önkormányzati képviselő a helyszínen arról beszélt, hogy amióta képviselő, minden létező lehetőséget és módszert bevetettek azért, hogy a telepen megszüntessék az illegális hulladéklerakók okozta problémát. Elmondása szerint az érintettek ígéretet is tettek a helyzet mielőbbi felszámolására. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónknak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazzparty is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Tovább dagad az elégedetlenség a salgótarjáni botrányos állatmenhely ügyében. A gyepmesteri telepen többek állítása szerint nem a kutyák biztonságos elhelyezése történik, hanem azok kínzása. Civil petíciót iratnak alá helyiekkel városszerte és tüntetést szerveznek. Azt akarják elérni, hogy az önkormányzat bontson szerződést a telep jelenlegi üzemeltetőjével. Közben az állatmenhely egészségügyi okokra hivatkozva bezárt. Civil állatvédők viszont azt állítják, hogy a befogott állatokat nem megfelelő körülmények között és törvényi előírásoknak megfelelően tartják a telepen, ezért kellett lakatot tenni rá. A civil petícióban azt követelik, hogy az önkormányzat haladéktalanul bontsa fel szerződését a jelenlegi gyepmesterrel és üzemeltetőkkel, valamint biztosítsa egy átláthatóan működő, állatbarát rendszer létrehozását. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak, míg a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. Reményteli nap elé néz a Vált NB1-es női kézilabda csapata. Az 5. helyen álló Dunaparti lányok a 11. pozícióban lévő Szombathely ellen játszanak ma este. Amennyiben a Vác nyeri a mérkőzést, azzal a 4. helyen álló Esztergom közelébe érkeznek meg.
2: Időjárás.
0: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok.
2: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladék gyűjtőzsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohózsákokat maguk adják ki a lakosoknak, még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladék gyűjtőzsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
3: Időjárás.
2: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
2: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Nagyon szép vasárnap reggelt kívánunk minden megafonistának. Indítjuk a reggeli ritmust, Toricek Ádám vagyok, Karvas Anyi is itt van, és együtt indítjuk el ezt a 4 órás műsor folyamot, ha lehet ezt mondani, mert nagyon sok minden történt velünk a héten, úgyhogy a tegnapi reggelhez hasonlóan folytatjuk a best of-olást. Sanyikám, jó reggelt kívánok neked is, szia!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Pünkösd vasárnapja van a mai napon, vagyis május 24-e. Eszter az első névnapos, de Elizák is ünnepelnek. Ünnepel a Szaffi, Vanessa és Jamina nevű hallgatóink, illetve a Milénákat is köszöntjük nagy szeretettel, valamint Szofi és Simonetta nevű hallgatóinknak kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot, köszöntjük a szülinaposokat. Jó, és Csepel is a mai napon ünnepel.
4: Hát, óriási!
5: Nincs tőlem messze.
4: Jó van. Oké, sok minden lesz tényleg, amivel mi be kell sűrítenünk ebben a 4 órában, úgyhogy szerintem kezdjük is el. A megoszlágás slágerek itt vannak, és akkor jönnek a hét második felének legjobb beszélgetései.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: A mágos lágerek után itt is vagyunk, és akkor, ahogy ígértük reggel a hallgatóknak, ebben az órában és meg a következőben is balassagyarmati témákkal foglalkozunk, mert hogy a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésem több olyan határozat, illetve több olyan hír is felreppent, amivel azért foglalkozni kell. És ahogy mondtuk az előzőekben, egy picit most ebben az órában a nyíriesre fókuszálunk, mert hogy itt felreppentek már a hírek a nyíriesi kerékpárút építéssel kapcsolatban, amúgy a város és az üdülővezet között van, illetve vízügyi, vízrendszeri kapacitás bővítésre is lehetett hallani, úgyhogy ezzel kezdjük, vendégünk pedig Balassagyarmat polgármestere Csa Gábor. Jó reggelt!
2: Köszöntök mindenkit, szervusztok!
1: Jó reggelt! Na talán kezdjük a bringa pályával, mert hogy itt van előttünk, vagy mi a kerékpárúttal, bocsánat, mert hogy itt van előttünk a nyomvonal és minden, amit te kitettél a közösségi oldalra. Jó pár plusz hozzászólás is ment, ami egy másik útvonalat is, nyomvonalat is érint, úgyhogy ezeket akkor tegyük tisztába. Amit egy pár nappal ezelőtt kiposztoltál, polgármester úr, az akkor pontosan mi, ez melyik vonal lesz?
2: Ugye a területi operatív program pluszon elnyertünk még 2025-ben kettő kerékpárút pályázatot, amely az egyik a Balassagyarmat-Patvarci útvonalat jelenti, a másik pedig a Balassagyarmat nyíriesi üdülő terület közti kerékpárutat. Mindkettő a belterületeken, a lakott területeken táblázott, illetve felfestett kerékpárutat jelent, a külterületeken pedig épített, az út mellett épített, ugye a Csesztvei, konkrétan most a Nyíriesiről beszélünk, akkor a Csesztvei út mellett épített, és az önkormányzati üdülő kanyarja után a Fenyves útba betorkolló kerékpárutat fog jelenteni. Okay. A Patvarci, az pedig szintén ugye külterületen a Patvarc határától külön megépített nyomvonalon az út mellett, ez bejön a Verespálné utca végén, ott is építve lesz, és ahol a szennyvíz átemelő van, elkezdődnek a házak.
1: Igen.
2: Ott kerül majd kitáblázásra, illetve felfestésre. Ott két kapcsolódási pont lesz, egyrészt tovább tudnak menni Szügyi irányba a Kodály Zoltán, Verespálné Kodály Zoltán utcán keresztül, ahol már most is egyirányú utca van, ugyan, de kétirányú bicikli közlekedés.
1: Igen.
2: Illetve meg fog épülni a Sipeki Balázsnak a Verespálné utcára való kikötése, és azon fog lemenni szintén kétirányú fölfestéssel a kerékpárút,
1: és akkor be tudunk a
2: Gárdonyinál be tudsz csatlakozni ebbe az útvonalba. A Nyíriesi az pedig a Május egy úti kereszteződéstől, illetve hát ahol a kocsma van, ugye onnan a körforgalmon át jelzett táblával jelzett útvonalon megy majd ki egészen a gázfogadóig, a belterületi lakott területen, ahol ugye sebességkorlátozás van, és ott, ahol a gázfogadó van, ott kimegy az útnak a nyugati oldalára, és ez végig ott elkanyarodva szalad el a
1: Nyíres jellágazás.
2: A nyíres jellágazás neki lehet majd jönni, aki Csesztve felé akar tovább biciklizni. Aki meg megy Nyíresbe, az pedig egészen a önkormányzati üdülőig tartó kanyarig fog tudni külön épített kerékpárúton menni, és a kanyar után biztonságosan tud majd becsatlakozni a Fenyves útra, ahol már táblával észrejövő, és ez a kanyar egyébként biztonságosabbá lesz téve, a csapadékvízrendszer meg lesz oldva, az önkormányzati ingatlan kerítése meg lesz igazítva, tehát itt egy olyan patkázásos, komoly beavatkozás történik, amivel az a kanyar is sokkal biztonságosabbá válik.
1: Jó, és akkor egy-két kommentnél, ugye ott egy másik útvonalat is mondott valamelyik lakos, hogy akkor van egy másik útvonal, hogy ne keverjük össze a kettőt.
2: Így van, az a szintén egy nyertes pályázatunk, de ott még nem tartunk a kiviteli tervekkel úgy, hogy pontosan az engedélyes tervekkel olyan szinten, hogy társadalmasításra tudjon kerülni, tehát ott még folynak a tervezési munkák. nem sokára a patvarciról is lehet majd véleményt mondani, várjuk is ezeket egyébként, hanem az a turisztikai pályázat része, amely a Nyíriesben fog újabb turisztikai attrakciókat létrehozni. Itt már nem létesül új épület, tehát itt parkok, ösvények, hidak, és hát tehát igazából komfortosítás és használhatósági beavatkozások lesznek játszóterekkel, stb. Ennek a része az, hogy a Batthyány út végétől egy úgynevezett erdei kerékpárút fog a régi gyalogúton, tehát az egykori TS udvar mellett le a régi patakárokba, a tábor alatt fog a nagy tóhoz.
1: Tudom, de régen, amikor ilyen nyíresi iskolás megmozdulások voltak, akár mindenki az éjfőtől, mindig arra járt.
2: Mindenki arra járt. Okay. Most ez rendben lesz rakva, de nem lesz burkolt kerékpárút, tehát egy jól járható tanösvény lesz tulajdonképpen, de szigorúan természet közeli módon, tehát egy száraz burkolással, de jó állapotú kerékpárút, illetve gyalogösvény fog létesülni.
1: Tiszta, akkor maradjunk még, ahogy mondtuk, akkor ebben az órában a Nyíresben, mert hogy itt vízügyi megoldások is szóba jöttek még a Nyíresek kapcsolatban. Ezt májusban szintén posztoltad egy pár nappal ezelőtt, akkor erről mit lehet tudni, mert azért egy kapacitás bővítésről van szó.
2: Hát ugye a Nyíresnek a legnagyobb problémája az ivóvízellátás tekintetében, ugye nyilván az is probléma, hogy szennyvízellátás is korlátozott, de az egy jól nagyobb falat.
1: Igen.
2: De az ivóvíz hálózat tekintetében az a helyzet, hogy mert ugye a szennyvíz egyszerű probléma, hogy zárt rendszerrel meg lehet oldani, tehát, de jó vizet fakasztani, azt ugye elég nehéz. A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútfúrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert akkor a töredéke lényegében szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyíriest, és azzal tulajdonképpen belökték abba a sorba, hogy ez emberek által egyre inkább használatba vett terület lesz.
1: Ez mindig egy kényes kérdés.
2: Ezzel már nem tudunk mit csinálni. Nyilván üdülő terület, pályázatot is nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülő területek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz egyébként, ennek a nyomvonalát megosztottam a közösségi oldalon. Ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni, úgy nagyjából a Kacsa utcáig, vagy Kócsag utcáig, és mi van odaírva?
1: Kócsag
2: utcáig, nincs rajtam a szemüvegem, pedig hoztam. A Fenyves út déli oldalán fog menni, ez a papírból nem derül ki, tehát magyarán, aki ott szeretne valamit csinálni, az most egyelőre ne csinálja, mert a DMRV ígérete szerint ez idén meg fog valósulni, benne van a költségvetésükbe, tehát nagy valószínűséggel nyáron ezek a munkák el fognak kezdődni.
1: Okay, még egy percünk, és akkor térjünk még vissza, amely időbeleségről van szó a kerékpár útra, hogy akkor most itt mi tudjuk mint lakosok véleményezni.
2: Igen, igen.
1: Ugye ott tartunk. Hamarosan tudjuk majd véleményezni a patvarci vonalat
2: így
1: is.
2: Így van, így van, így van.
1: És akkor hogy van a projektben, hogy vannak a mérföldkövek? Tehát, hát rábólint minden, tudom, hogy közbeszerzés minden.
2: Megvan osztva az ütemterve, tehát ezeket mindig kirakjuk, mert a Széchenyi program oldalán egyébként nyomon követhető minden egyes ilyen Európai Uniós projektnek a beruházása. Egyébként minden közbeszerzéses projektre is rá lehet keresni minden város és minden beruházó esetében. A véghatár ideje az 2028 májusa.
1: Jó.
2: Ezt szeretnénk jóval előbb megcsinálni. Ugye tavaly kötöttünk szerződést, támogatási szerződést, tehát azt tudom mondani, hogy jól haladunk, tehát voltak olyan kerékpárutak, ahol a tervezési problémák azok sokkal hosszabbak, hosszabb időt vettek igénybe, Salgótarjánban 4-5 évig is eltartott, mire valahova jutottak, tehát akadhatnak ilyen problémák, szerencsére itt nincs. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy amikor ez a társadalmasítás megtörtént, akkor megy terv zsűrire, mert a kerékpárutakat zöld területi szempontból is, meg kerékpáros szempontból is zsűrizik országosan, és amikor ez megvan, párhuzamosan engedélyeztetésre be van nyújtva, megkapja az engedélyt, akkor párhuzamosan tudják készíteni a kiviteli terveket, ezért hát óvatos becslések szerint augusztus-szeptemberben a Nyíriesi kerékpárútnál lehet indítani a közbeszerzést. Ugye nyilván a közbeszerzési eljárásnak az ideje fogja megszabni, hogy még
1: mikor
2: idén
1: lehet.
2: Aha, elindul, vagy csak jövő tavasszal. Okay. De ez jövő nyárra, ez a kerékpárút elkészül.
1: Jól van, köszönöm, és akkor várunk.
2: Meg mind a két kerékpárút egyébként. Plusz úgy számoltuk, hogy a 10 utca felújítása is, ami benne van ebbe, az egy jelentős 400 milliós felújítás.
1: Jó, várunk vissza majd 8 óra után, és akkor az ingatlanokkal foglalkozom.
2: Barátlan.
1: Köszönöm.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Vissza is tértünk, és egy kicsit szuszom. A polgármester, addig mi azért értékeljük azt, amit hallottunk, mert hogy tényleg a kerékpárutakról, illetve itt a kapacitás, vivóvíz hálózat kapacitás bővítéséről tudtunk beszélgetni. Meg hát azért itt a Patvarci kerékpárút is már szóba jött, és az, hogy mondjuk az a szektor, vagy az a rész, hogyan fog összekapcsolódni. Teszem azt mondjuk itt az a Nyíresi utas résszel, meg itt a Gárdonyi Géza úti résszel, tehát hogy azért itt most már, ha ez így meg lesz, akkor úgy sacperköbben már úgy szépen körben lehet tekerni nagyjából a várost, úgy óvatos becslésre.
2: Ez milyen távolság kilométerbe szerinted?
1: Utálom, mit tudom én, Sanyi, nem mértem vele, nem tudom. Hát most Balassagyarmat nem egy New York, érted?
2: Tehát hát jó, persze.
1: Kellemesen át tudsz, meg körbe tudsz tekerni a városon, úgyhogy nem fogsz beledögleni. Na, most komolyan mondom. Hány kilométer? 4! Na, 4,2, tessék!
2: Aha.
1: Csak így rámondtam. Tehát nem ennyi, csak így rámondtam, hogy megnyugodjál.
2: Köszönöm szépen, mindjárt hátra is dőlök. Jó. Egyébként szólott a kollégáknak, hogy polgármesterület kínálják meg kávéval.
1: Biztos megfogják egyébként.
2: Legyet normális vendéglátó.
1: Igen. Na.
2: Nagyon jó híre ez egyébként. Nagyon jó. Nagyon örülök neki, és szeretem az olyat, aki és tényleg nem puncsolni szeretnék, aki törődik a várossal, a lakossággal, és vannak olyan helyek is nyilván az országban, ahol úgy minden oké, minden rendben van, mindenki elégedett, legalábbis úgy tűnik, és akkor nem is foglalkoznak ilyenekkel, hogy kerékpárút. Pedig nagyon-nagyon fontos dolog a kerékpárút, már ha csak a kirándulás szempontjában, mozgás, jó levegő, egy ki tud szakadni, egy picit ki tud szakadni, előbb kimondtam, mint gondoltam, ki tud szakadni egy picit a városból, érted? És
1: brigázni jó.
2: Kiszellőzteted a fejed, ez egy fantasztikus dolog, és tényleg egy nagy respekt a polgármester úrnak, hogy gondolt erre, és hogy tényleg megtette azokat a lépéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
1: Igen, tehát ebben? Ugye azt mondta a Gábor, és ugye lehet látni a nyomvonalon is, hogy ugye itt a Május 1 utca szűkítő körforgalomtól kezdődően ugye ott az útvonal lesz kitáblázva, tehát ott Nyíresi utcán végig egy táblás tört lesz. Mondom, hasonlóan akár mondjuk a Dózsa-György utcánál is, és akkor a Gázcsonk fogadó állomásnál onnantól kezdve, hogy kilép a városi részből, onnan egy épített út lesz ugye ez az elmondása alapján. Végig ugye az egyenes, és akkor az egyenesnél ugye be a jobbos Nyírés fölé, még akkor ott is egy tervezett kerékpárút van, és akkor ott fog egy nyomvonal kijelöléssel tovább menni, tehát itt az még biztonságos lesz a történet, úgyhogy ez az, ami itt a Nyírést érinti. Másrészt pedig ugye a kapacitás bővítés, amelyet ugye itt a DMRV ZRT meg fog tenni, és ugye akkor itt azért az ivóvíz hálózat az egy picit több lesz, bőbb lesz kapacitásban, víznyomásban és megkötések engedélyeztetésében, és azért most már abban is előre fog lépni, úgyhogy ez már a nyár zenéje lesz, legalábbis ami ugye a vizes blokkot érinti, a kerékpárutak pedig ugye a jóváhagyás minden, úgyhogy azért arra még várni kell egy kicsit, de ezek már úgy tűnik, hogy akkor tényleg úton vannak. Na, ennyi volt az első pakunk, jövünk vissza majd, és ugye 8 óra után szintén Csak Gábor ül vissza a stúdióba, és akkor majd az ingatlanokról, társasházakról, önkormányzati lakásokról fogunk beszélgetni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladék gyűjtőzsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohózsákokat maguk adják ki a lakosoknak, míg a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladék gyűjtőzsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé, Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
5: Időjárás.
4: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
4: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát.
7: Ez a reggeli ritmus.
6: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
5: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és Balassa gyarmattal foglalkozunk a mai startmenüben. Ne sértődje meg, semmelyik másik település létszi, jó? Mert most kell ezzel foglalkoznunk.
7: Aktualitása.
5: Igen, mert hogy az elmúlt testületülésen egy-két olyan dolog szóba jött, és jöttek a hírek, amelyekről azért foglalkoznunk kell. Ugye az előző órában a Nyíries kerékpárúttal, ott a ivóvízhálózat bővítéssel kapcsolatban beszélgettünk Csak Gábor polgármesterrel. Tisztáztuk azt a kerékpáros kis ösvényt, utat, ami ugye Batthyány úttól indul tovább, hogy az nem az, amiről mi most beszéltünk, az egy másik projekt, egy másik pályázat. Úgyhogy ezeket nagyjából tisztában tettük, és akkor ahogy ígértük, több olyan poszt is született most, hogy akkor milyen lakásépítési lehetőségek előtt áll a város, mert hogy erről is szóltak a posztok, úgyhogy erről is fogunk majd mindjárt a Gáborral beszélgetni. Hát gyakorlatilag ugye a lakhatás, Sanyika?
7: Hát az iszonyú fontos dolog.
5: Hát te most vagy túl rajta egy nagy költözésen, meg azon, hogy találjál magadnak. Ugye most oké, ti házat vettetek, de azért igen, azt, hogy mennyit bekerül egy lakáshol.
7: Meg nehéz megtalálni azt, ami jó, tudod? Tehát ami, bocsánat, de hogy majd, hogy minden szempontból, mert olyat nem fogsz találni, ami minden szempontból megfelelő, ami akár a munkahely, iskola.
5: Hát kell kompromisszum, igen.
7: Kell
5: igen.
7: Kompromisszum. Bolt, ugye? Busz. Igen. Milyen távolságra. Az jó döntést kell hozni. Nyilván a lakóközösség sem egy utolsó, sem hangolható dolog. Én mikor idejöttünk, én féltem, én tartottam, hogy mondom, úristen, milyen lesz itt a 20. kerületben. De hála jó Istennek, hogy jól esett, tudod, hogy Géza szomszéd is átjött, ő egy tanárbácsi, no. És hogy jaj, gratulálok, hogy ti jöttetek ide, és akkor így egy pár szót váltottunk, jó, most mit tudom, tehát ő ilyen motoros emberke, meg autós, tehát ő ismert engem így a tévéből, meg a rekordjaimról, de jókat beszélgettünk, és bármikor hívhatom, most mit tudom, akár csak valamit elmozdítani, és mondjuk egyedül nem bírom, egy szóra jön.
5: Na, az egy jó felség.
7: Jó szomszédi viszony, az nagyon igen. Fontos. Vagy reggel kimész érted, köszönnek a szomszédok.
5: Jó reggelt, Sándor!
7: Így van, de így jó, de van. Jó. Ez egy jó érzés.
5: Na, igen, mert ugye két helyszín is szóba került. Most ugye, arról már korábban is beszélgettünk, ugye, hogy Rákóczi út 7-es, nem, igen, Rákóczi út 5, vagy 7-9, az egyik, hogy ugye a Szatmári bolt mellett, ugye bírósággal szemben, ott indul majd el társasház kivitelezés és építkezés. Erre beszélgetünk majd mindjárt Csak Gáborral, mert ugye tervek szerint ott jó pár lakás épül, illetve a volt ifjúságúci iskolának a helyén is szintén úgy tudjuk, hogy már azért vannak érdeklődők és bekérezkedők. Az első ilyen kis fecskékről már adott hírt a polgármester, úgyhogy átbeszéljük ezt, és mindjárt vele meg a slágerek után.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ebben az órában is Csak Gábor Balassagyarmat polgármester a vendégünk. Az előzőekben a Nyíries környékén kóricáltunk, viszont akkor most azért szintén egy fontos téma, mégpedig az, hogy akkor ingatlanok, pontosabban ugye újépítésű lakások, amelyek a kapcsolatban is szintén jöttek hírek az elmúlt napokban, akkor tegyük rendbe, polgármester úr, köszöntünk még egyszer itt a műsorban. Jó reggelt! Mert akkor van egy ifjúság úti helyszínünk, meg van egy Rákóczi úti helyszínünk. Melyikkel kezdjük?
2: Hát mondjuk arról, amire nem is gondolsz, az egészségházzal kezdjük. Jó. Ugyanis az egészségház elkészült két új önkormányzati és három magántulajdonban lévő lakása elkészült. Igen. Itt a földhivatali bejegyzések megtörténtek, így a két lakásunk, kulcsra készen elkészült lakásunk, erről egyébként posztoltam, átadásra került a kórháznak, illetve a kórház által kijelölt szakemberek részére. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy két új önkormányzati lakás épült, továbbá három magántulajdonban lévő is, ugye ez egy ilyen speciális...
1: Erőtán beszéltünk,
2: és az is jó volt, erről korábban beszéltünk, tehát ez elkészült. Ezen kívül, ami önkormányzatot érintő beruházás, mert ugye több társasház is épült, például a Honti utca egykori ABC-jében is négy új lakás
1: létesült.
2: A Kanada üzletházalak sorában is öt új lakás létesült, tehát nagyon sok lakás van épülőben, és tulajdonképpen magánberuházásban is készülnek. Hát egy, két, három, négy, öt, hat lakásos társasházak, de ugye ez nyilván a magánszférát érinti, mi nagyon örülünk neki, mert lakáshiány van Balassagyarmaton, mert vagy nagyon nagy lakások vannak, vagy rossz energetikai állapotú lakások, például kislakásból nagyon kicsi. Tehát ha megnézzük a balassagyarmati statisztikát, ilyen 40-50 négyzetméter, vagy 30-40 négyzetméteres kifejezetten fiataloknak való szobakonyha, vagy egy szobás lakás, nagyon kevés van, 10% alatti ezeknek a lakásoknak a száma, erre óriási kereslet van, és az önkormányzati ingatlanokon több beruházási terv van, ebből kettő indul el kvázi befejeződéséhez közeli állapotban. Beszéljünk az elsőről, amelyik a Szatmári Bolt melletti bírósággal szembeni társasház. Ugye utoljára egyébként azért jó, mert utoljára 2014-ben mellette a park melletti társasház volt az utolsó társasház, ami Balassagyarmaton létesült. Azóta megkint az óvodánál, de az egy háromlakásos társasház orvosi rendelővel létesül, és itt ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez az úgynevezett városkapu programja, hiszen itt a bíróság mellett 6 rettenetesen lepusztult ingatlanon, 22 olyan szociális lakás volt. Tehát rettenetes közállapotok voltak, tehát nem működtek a WC-k, patkány. Le kellett állítani a bontási építkezés az egyik ingatlannál, mert megtámadták a munkásokat a patkányok.
1: Nem mondod, ilyen volt.
2: Szörnyű állapotok voltak, és ez sikerült egyébként úgy megoldanunk, hogy a 22 lakásban élő családok mindegyikét el tudtuk helyezni. Ráadásul úgy, hogy itt adásvételi megegyezéseket is le tudtuk vezényelni, leginkább úgy, hogy nem is a mi tárcánkat, hanem a vásárló pénztárcáját illette, de ugye felelőtlenül a 90-es években ezek jelentős része magántulajdonba került, tehát értékesítették, de az állaga az ugyanúgy romlott tovább. Tehát 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még maradt 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos révén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került, és hát ezek szuper minőségűek lesznek, még arányosan az utcai homlokzaton boltokkal, 5 darab üzlethelyiség is lesz. Tehát a város kapuhoz, a megújult Gregory Parkhoz, a mellette lévő társasházhoz. Hát nyilván nem olyan nívóban, mint a bírósági épület, de hát más kort élünk, és hát mások az építőipari árak is, de nagyon szép lakások fognak épülni ebben a társasházban. Azt kell tudni, hogy itt a országos tervtanács elé kerül, sajnos az építési törvényt 24-ben úgy hozták létre, hogy tulajdonképpen ez egy nagy butaság volt, tulajdonképpen minden 6 lakásnál nagyobb társasház vagy építményről az országos tanács dönt, ami rettenetesen lelassítja az eseményeket, és túl központi, ráadásul ezek a tervtanácsok gyakran zártak, tehát még alkupozíciója sincs az építetőnek, tehát na mindegy. Reméljük, ez gyorsan leszalad. Ha ez a nyáron le tud szaladni, kormányváltást ezek általában nem szokták érinteni, akkor itt elkezdődik a kivitelező, szeretné a tulajdonos idén elkezdeni az építkezés, az azt jelenti, hogy jövőre ezek értékesíthető lakások.
1: Oké, egy gyors kérdés, akkor hogy olyan fajta kombó, ami az egészségháznál volt, olyan akkor itt nincsen.
2: Itt nincs.
1: Jó, de gyakorlatilag itt annyi volt, mert adta a területet.
2: Hát az volt a célunk, hogy társasházak épüljenek, okay. Tehát ezzel a céllal értékesítettük ezeket a területeket, és nyilván meg kellett várni, hogy a gazdaság olyan állapotba kerüljön, meg az állami támogatási rendszer, a családtámogatások, otthonteremtési programok megteremtették a piaci lehetőséget. Jó. Arra, hogy erre érdemes.
1: Oké, okay. És akkor hasonló a reláció az Ifjúsági út?
2: Ugyanez az Ifjúsági út, csak ott még ott tartunk, hogy miután elbontottuk az iskolaépületet, mert annak idején kénytelen volt a városvezetés összevonni az Ifjúsági úti meg a Szabó Lőrinc iskolát a Szabó Lőrinc iskolába egy új épületszám meg tornaterem építésével. Ez még a 90-es évek.
1: Én mondtam, az utolsó ifis.
2: Igen, igen. Hogy, hát lecsökkent a gyerek létszám. Sajnos ez ilyen történet. Sikerült elbontani az épületet, ez is több évi előkészítés, meg hát pénzteremtés volt rá, és most mindig voltak érdeklődők a területre, de most több érdeklődés van befektető tekintetében, aki szeretne itt társasházakat építeni. Mi időközben úgy alakítottuk a helyi építési szabályzatot, hogy ez a lehető legkisebb mértékben kösse meg az építkező kezét, tehát kijelöltünk egy a mellette lévő épületekhez hasonló magassági beépítést, illetve egy építési vonalat, hogy azon belül tulajdonképpen bárhogyan elhelyezhetik ezeket a terveket. Én egy tervcsomagot már megosztottam az egyik ajánlattevőnek a felhívását, de természetesen ezek is nyílt pályázatok révén fognak értékesítésre kerülni. Itt ajánlatokat várunk a különböző hasznosítási koncepciókra, hogy most cashbe megveszik, vagy valamilyen konzorciumi formában szeretnék értékesíteni, vagy hasznosítani, vagy ahogy az egészségházban kulcsrakész lakások formájában fizettik ki a vételárat. Ez még az ajánlatoktól függ, és a képviselőtestület, ha beérkeznek, illetve a képviselőtestület a tárgyalások alapján, hogyha azt látjuk, hogy komoly érdeklődés van, és nem csak bohóckodás, akkor ki fogja írni ezeket a nyílt pályázatokat, és arra várjuk az ajánlatokat, lehet, hogy más is fog egyébként érdeklődni, és a testület majd eldönti, hogy melyiket választja.
1: Oké, tisztelt, akkor...
2: Itt 4x12.
1: Ezt akartam még tényleg kérdezni.
2: És itt ezek miatt ugyanez a eljárás rend, hogy meg kell várni országos, az országos tervtanácsot, és akkor indulhat az
1: építkezés. Jó, rendben, figyeljük. Polgármester úr, köszönjük szépen az
2: infókat. Én köszönöm a lehetőséget.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Csak Gábor polgármester volt ismét a vendégünk, ugye kétszer is tudtuk vele most beszélni, mert hogy fontos témákat érintettünk, és ugye az előzőekben a lakás volt az, ami téma volt, és fontos volt, és azért egy-két dolgot tisztáztunk azzal kapcsolatban, hogyan és milyen konstrukcióban, és milyen lakások épülnek. Ugye egyrészt ugye itt a Városkapu projekt kapcsán, a Rákóczi út elején a bírósággal szemben egy 29 lakás létesül az ingatlanban, még adással, meg a földszinten 5 darab utcai üzlethelység. Igen, így van, tehát ugye ott azt, hogy milyen árak, hogy, mint azt nyilván a kivitelező a tulajdonos fogja eldönteni. Ugye erre beszéltünk, hogy az önkormányzat adta ugye a területet, és innentől kezdve aztán gyakorlatilag egy lakó parkocska, és igen, idézőjelben az felépül.
2: De minden meg fog valósulni, én azt gondolom, minden elképzelhető.
1: Hát nagyon reméljük ezt, ugye ott ez az egyik, ami fontos dolog volt, és ugye hasonló konstrukcióban létesülne majd, ugye az Ifjúságúti volt iskolának a helyén is, szintén jó pár lakás, és ugye, ahogy mondtuk, vagy ahogy mondta, hogy kifejezetten azért itt nem ilyen brutál nagyokra kell gondolni, hanem kisebben, mert ugye fiatalok, az indulás, mit tudom én, tényleg csak egy konyha, egy szoba el tud indulni.
2: Igen, nagyon nagy segítség.
1: És nagyon kevés az ilyen Balassagyarmaton, ami akár ugye eladó, úgyhogy ezek vannak ugye előtérbe helyezve, és ugye mint kiderült aztán, hogy itt kvázi orvoslakások lettek az egészségháznak a két önkormányzati lakása, úgyhogy ezzel is akár mondjuk itt a helyi szakembereknek a megtartását majd tudja a város segíteni. Azért ezek jó hírek, szerintem bárki bármit gondol.
2: Ez egy nagy indulás, egy nagy államnak a megvalósulása tud lenni, érted, hogy egyáltalán el tudsz indulni, és hogy van lehetőséged.
1: Igen. Ugye az Ifjénél ott 4 darab társasházról van szó, amelyek egyébként 12 lakással bírnak, tehát ott is ugye egy ilyen 28, dehogy is. De. Igen? Nem. De hogy is ott az már valami jobb, te hülyes beszélek, hogy 4 új 12 lakásos társasház. Az azt jelenti, hogy akkor az már ott már 40 pecó mondjuk alsó hangon. Igen. Tehát, hogy az még olyan az elején van, hogy mondta Gábor, tehát ugye jönnek már az érdeklődők, ugye itt azért várni kell azt, hogy ne, ahogy ő fogalmazott, bózkodásról legyen szó, hanem konkrét igényről, konkrét érdeklődésről, ha az megvan, akkor rá lehet lépni arra a következő lépés, hogy akkor ezt tényleg megpályázni, megversenyezni, bejönni, bírán, megnézni ezt, hogy akkor milyenek lesznek ezek az ötletek és ki mit akar, úgyhogy nyomon követjük ezt, mert az egyszerűen fontos dolgok lesznek, hogy ezek a kecok. Jó, Sanyika, úgyhogy ennyi. Lezárjuk a gyarmati napunkat, lehet azt mondani, mert hogy tényleg most már a megaslágerekkel megyünk tovább, úgyhogy hallgassatok minket továbbra is.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
8: Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Grogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Folytatódik a salgótarjáni horror autóműhely története, amit Jónás telep Szögverő utcájának végén találtak meg. A bontás alatt álló roncsok esete a helyieket is megrázta, illetve a terület önkormányzati képviselője is azonnal lépett a helyzet megoldása érdekében. Az internetre egy videót is feltöltöttek, amely elkészítésének napja előtt az egyik kocsi kigyulladt bontás közben. A helyszínre rendőrök is kérkeztek, majd nyomozás indult az ügyben. A videón jól látszik, hogy az utca végét nem csak roncsautók foglalják el, hanem a bontásból származó tengernyi hulladék is halomban áll. Tocsány László, önkormányzati képviselő a helyszínen arról beszélt, hogy amióta képviselő, minden létező lehetőséget és módszert bevetettek azért, hogy a telepen megszüntessék az illegális hulladéklerakók okozta problémát. Elmondása szerint az érintettek ígéretet is tettek a helyzet mielőbbi felszámolására. Tovább dagad az elégedetlenség a salgótarjáni botrányos állatmenhely ügyében. A gyepmesteri telepen többek állítása szerint nem a kutyák biztonságos elhelyezése történik, hanem azok kínzása. Civil petíciót iratnak alá helyiekkel városszerte és tüntetést szerveznek. Azt akarják elérni, hogy az önkormányzat bontson szerződést a telep jelenlegi üzemeltetőjével. Közben az állatmenhely egészségügyi okokra hivatkozva bezárt. Civil állatvédők viszont azt állítják, hogy a befogott állatokat nem megfelelő körülmények között és törvényi előírásoknak megfelelően tartják a telepen, ezért kellett lakatot tenni rá. A civil petícióban azt követelik, hogy az önkormányzat haladéktalanul bontsa fel szerződését a jelenlegi gyepmesterrel és üzemeltetőkkel, valamint biztosítsa egy átláthatóan működő, állatbarát rendszer létrehozását. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak, míg a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Határozatlan időre leállította a vasúti közlekedést a Szerbiai Vasúttársaság. A hivatalos közlésben ugyan nem szerepel, de az ok valószínűleg az egyetemisták estére bejelentett kormányellenes nagygyűlése, amit Belgrád központjában terveznek. A vasúti közlekedés az utóbbi másfél évben többször is akkor állt le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat. Mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.
12: Időjárás.
10: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl le a levegő hőmérséklete.
12: Közlekedés.
10: Ma Sződön, a Dózsa úton, Nagymaroson, a Milleniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
6: Ez a reggeli.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk újra, és egy kemény téma az, amivel elkezdtünk foglalkozni ismételtem. Ugye, Karbas Anyi?
2: Nem vészes, én azt gondolom, hogy nem így kell ezt felfogni, hogy kemény téma.
1: De szerintem igen.
2: Ezzel foglalkozni kell, ez az élet része, és sajnos vannak ilyen gyerkőcök, akik ezekkel a problémákkal küzdködnek nap, mint nap, de hála jó Istennek, hogy vannak olyan emberek, akik tudják ezt a helyzetet, ezt a szituációt kezelni, és vannak olyan pedagógusok, akik megfelelő törődéssel, odafigyeléssel ezt a dolgokat tudják rekonstruálni.
1: De ez már csak tűzoltáshoz veszed, nem? Tehát, tehát érted, amit...
2: Akkor is kell valami megoldás.
1: Oké, de hogy azért mondom, hogy nehéz és kemény a téma, mert hogy mást nem tud csinálni, nyilván felzárkóztatja a pedagógus, a fejlesztő szakember, mondjuk, ha még ötödikes korában is azt mondják rá, hogy akkor gyakorlatilag értelmezhetetlen az, amit ő ír, mert nem tud normálisan írni, és újra el kell kezdenie a nulláról tanulni, akkor a ötödik és a negyedikes gyerkőc, aki mondjuk diszgráfiás, az a nulláról kezdett, mert mekkora hátrányban van már. Nagyon. Brutálisan, nagyban. Tehát azért mondom, és ugye amikor én is voltam egyik-másik ilyen a Mosolyegymi általi előadáson, ugye a mobiltelefon. Amit mondtunk a múltkor is, amit beszéltünk a múltkor a Norbival is, meg a Norival is, hogy valami eszméletlen pusztítást csinálnak az idegrendszerrel a gyerekeknek már mondjuk 2-3 éves korban, hogyha mondjuk csak egy kis zenét odalaksz neki, hogy akkor maradjon nyugton. Beszéltünk talán a szóba is jött, hogy van olyan történet például, hogy a gyerek akkor tud elindulni, vagy akkor indul, amikor a telefon előtte van. És mutatják neki, és azután tud, mi jön, és jár, érted? De ha nincs, akkor meg nem izdul el. Nem mozog.
2: Jézusom.
1: Tehát ilyen sztorik. Azért már van. Én is hallok ilyeneket egyébként. Úgyhogy azért mondom, hogy kemény a téma, és erre ugye rá kell készíteni, vagy fel kell készíteni folyamatosan az általános iskolák, meg a gimikidek a pedagógusait is, meg persze a fejlesztő szakembereknek is folyamatosan topon kell lenni, mert szerintem egy bizonyos sztori az, ami a növekvő esenis szám, meg a növekvő diszgráfiás, meg a növekvő diszlexi, a diszkalkulia, tehát ezek mutatják azt, hogy ez a telefonos történet, ez szétpusztítja a gyerekeket. Úgyhogy nem egyszerű a sztori. Na úgyhogy Sigetné Zsiga Judit, a Mosolyegymi főigazgató nője van velünk, akivel egy picit értékeljük, hogy ezt az elmúlt 5 előadást, vagy szakmai napot, amelyet ugye hónapokon keresztül most így megszerveztek már a Balassajabanti tankerülettel közösen, hogy hát milyenek a visszajelzések, tényleg fontosak-e mondjuk a környékbeli pedagógusok számára is azok a jó gyakorlatok, amelyeket például egy-egy ilyen előadáson bemutatnak. Úgyhogy itt is van a vonalban a Judit. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Oké, talán az értékeléssel kezdjük, kérlek, mert hogy már az ötödiken vagytok túl egy pár nappal ezelőtt, ugye még egy Pál Feri atya előadás van hátra ebből a hat alkalmas rendezvény sorozatból. Milyenek a visszajelzések, hogy értékeled, Judit, ezt a hát eléggé mozgalmas, meg izgalmas időszakot most?
3: Hát igen, tulajdonképpen ezt a rendezvénysorozatot már tavaly májusban elkezdtük tervezni, amikor készült a pályázati dokumentáció, ez egy RRF-es pályázata a tankerületnek, és az első az az ADHD témája volt. Hát szerencsére az ország legjobb szakembereit tudtuk meghallgatni. Aztán a következő volt az erőszakmentes kommunikáció, iskolai agressziókezelés, aztán volt egy autizmus.
1: Igen.
3: Autizmus világnapi rendezvény, ez volt a legnagyobb rendezvényünk, itt nem, tehát hogy a autista művészek kiállítását lehetett megnézni, autizmussal élő zongorista, énekes, gitáros
1: kis mini koncertje volt. Igen.
3: Így van, és az egész nap az autizmusról szólt, és a kalandok és álmok szakmai műhely, illetve egy fejlesztő csoport, akik kimondottan autizmussal élőknek fejlesztenek szakmai stimulátorokat, azokat tudták kipróbálni, és nem csak a pedagógusok voltak a célpont, hanem 80 gyerek vett részt ezeken az élménypedagógia, illetve VR tevékenységeken, fele fogyatékossággal élő, a másik fele pedig a többségi iskolák tanulói, és hát a mi diákjaink már azt is nagyon élvezték, hogy együtt lehetnek a többséggel. Szerintem az épp gyerekek pedig sokat tanultak ebből, tanulták az elfogadásból, hogyha élménypedagógiai foglalkozás közben együtt tudnak működni, akkor egész biztos majd később felnőtt korukban a társadalom
1: szint úgy
3: tudják fogadni, és együtt tudnak működni. Aztán most volt a dislexia, diszgráfia, diszkalkulia. Hát ez is nagyon fontos téma. Egyre több gyerek van, akik most már nem mondják azt, hogy fogyatékossággal élő, stb., hanem azt mondják, hogy vannak a tipikus gyerekek, meg vannak az atipikusak.
1: Aha.
3: És az egyik előadó, aki a Miskolci Egyetemen tanít, és kimondottan ezzel foglalkozik, gyógypedagógiát tanít. Az ő kutatásaik szerint 2029-re több lesz az atipikus gyerek, mint a tipikus. Tehát, hogy
2: bocsánat, Judit, miért nem mondják azt, hogy fogyatékossággal él? Régebben ezt mondták, hogy ezt a szót használták az ilyenfajta gyerekekre. Mi változott?
3: Nem tudom, mert egyre finomabban fogalmazunk, de amúgy én is szoktam használni, hogy fogyatékossággal élő, mert ez olyan egyértelmű mindenki számára, de az atipikusban azért szerintem az egy nagyobb kalap, tehát a kisebb zavarok is benne vannak, nem csak a fogyatékosságok. Tehát, hogy rengeteg eltéréssel születnek most gyerekek, idegrendszeri, figyelem, magatartási, akár írás-olvasási készség nehézsége, illetve amit ti mondtatok, a mobiltelefon használatról, illetve a képernyő használatról. Igen. Ez nagyon-nagyon rosszat tesz a gyerekeknek, tehát hogy lehet, hogy a tünetek mögött nem egy sérülés áll, hanem az, hogy pici korától túl sokat használja a képernyőt, és hát tulajdonképpen a képernyő használat az ugyanúgy működik, mint a drog vagy alkohol, tehát az agy jutalmazó rendszerét stimulálja, és jutalomként éli meg, de hát nyilván hogy rendkívül addiktív, tehát hogy függőséget tud okozni. Nem való a kisgyerekeknek a telefon, nem való a tablet, sokkal későbbi életkorokban kéne elkezdeni. Tehát, hogy nagyon gyakran ez is mutathat olyan tüneteket, ami miatt eltér a többségitől a gyerek.
1: Én azon gondolkodtam, hogy emlékszem rá, hogy talán a Mixed Kálmán Technikumnak egy Balassagyarmaton volt egy ilyen kék napja, és akkor ott ilyen drogprevenciós előadást is csinálta a Cserődi Melinda, és egy olyan fiatal srácnak az életét mutatta meg, aki kábítószer használó volt, és ő el is hunyt, és utána az édesapja engedélyével lehetett az ő fotóit, a sztoriát megmutatni, hogy mégis ugye mit tesz a drog a fiatallal. És eszembe jutott az, hogy nem lehet ilyet mondjuk a szülőknek csinálni, Judit? Tehát, hogy mutatni, vagy valahogy beléjük súlykolni azt, hogy lássátok, itt egy ötödikes gyerek, aki gyakorlatilag nem tud még normálisan írni, mert hogy nem fejlődtek ki a finom motoros funkciói, azért, mert már az anya meg az apja 2 éves korától a telefon tette a kezébe, hogy nyugton legyen. Szerintem ennél nagyobb demonstráció, vagy valami, te érted, mire gondolok, hogy így odatolni az arcukba, hogy gyerekek, ez lesz.
3: Igen, és itt hát ugye a legnagyobb baj az egyrészt, ugye mondják, hogy milyen ügyes ez a gyerek, hogy nézi már 8 hónaposan a képernyőt, de hogy itt nem ügyességről van szó, hanem szegény nem tudja elvenni onnét a figyelmét, tehát hogy, és ami nagyon nagy probléma, ugye minden idegrendszeri fejlődésnek az alapja a mozgás, és mikor ő ül, és lapozgatja a tabletet vagy a mobiltelefon, akkor nem mozog, akkor nem grál, nem mászik fára, nem végez finom mozgásokat, amikor szedegeti össze a papszemeket, meg a játékokat a kezére, tehát hogy nyilván, hogy ezek a mozgások lesznek az írás, olvasás, egyéb iskolai képességek alapjai.
2: Én azt gondoltam, hát, hogy mivel az agyát használja jobban a gyerek, hogy a gondolkodása meg majd jobban ki fog fejlődni.
1: Attól, hogy nézi, amit nem ért, csak a villódzás meg a képeket?
3: Én ezt nem gondolom. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek játszani kell, és nem mobiltelefonnal, hanem faldarabokkal, játékokkal, ugrálni kell, hintázni kell, mászni kell, csúszni kell.
1: Hangyát kell fölcsipkedni, a földről, szöcskéte, igen. Tehát, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor ennyi a történet.
3: Így van. És hát ezzel az egész előadás sorozattal, ezzel egyébként az a célunk, tehát, hogy bejönnek, részt vesznek ezeken a előadásokon az én kollégáim, a gyógypedasszisztensek, a pedagógusok, jönnek az integráló iskolákból pedagógusok, jönnek olyanok is tankerületen kívüli munkatársak, a szakszolgálat munkatársai, a városi óvodákból óvónénik, és jönnek szülők is. Nem mondom, hogy nagy számban, de például az autizmus világnapi rendezvényünk után ott egy szülőfórumot is megvalósítottunk, és olyan szülők, hát voltak szakemberek is, de voltak olyan tapasztalati szakértők, akik már felneveltek és elindítottak egy úton egy autista gyereket, tehát hogy így a szülők egymásnak is tudnak segíteni.
1: Mert zárszóként, meg én is láttam azt, ha belestem ezekbe a napokban és konferenciákban, hogy ez nem olyan volt, hogy akkor délutánra kiürült a terem. Tehát, hogy olyan témák voltak, amelyek mindenket érdekeltek, és ott maradtak, akár nem tudom, délután négyig.
3: Hát így, hogy mi 100-an voltunk, igen. De volt olyan rendezvény, ahol 150 részedő volt.
1: Igen, úgyhogy ez egy klassz dolog volt.
3: Jó. Úgyhogy ez hála Istennek, hogy erre van fogadókészség a környezetünkben.
1: Igen, csak hát minél több szülő, mondjuk innen is akkor a hallgatóknak, hogy tessék valahogy figyelni ezekre a szakemberekre, vagyis hát rátok, Judit, úgyhogy beszélünk majd még. Jó? Szerintem lesz téma ezzel kapcsolatban. Köszönjük, hogy itt voltál, rendben. És akkor sok sikert az utolsóhoz is. Sziasztok! Sziasztok. Szomorú ez, de még erről beszélünk mindjárt, Sanyika. Jó?
2: Jó, rendben.
1: Milyen, elszomorodtál?
2: Nem, meggondolkodtam, olyan érdekesnek találtam ezt a beszélgetést.
1: Na, akkor
2: nagyon hasznos, nagyon érdekes, és tényleg, mivel egyre több gyerek érintett ebben a dologban, tényleg kell ezzel foglalkozni.
1: Kell, úgyhogy
2: sikert kívánok a Juditéknak a munkájához.
1: Meg beszélünk erről még egy picit mindjárt.

0: az történt csütörtökön reggel.
1: Hát nem egyszerű a történet, én továbbra is azt mondom, erről beszélgettünk az előbb Siketné Zsiga Judittal, a Balassagyarmati Mosolyegymi főigazgató nőjével, mert hogy ugye egy hat alkalomból álló rendezvény sorozatot szerveztek, és ennek ötödik eseménye volt egy pár nappal ezelőtt Balassagyarmaton. Igen, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia téma körében, és szomorúak ezek a dolgok, amikről beszélgettünk. Én azt mondtam.
2: Igen, és ez a mobiltelefonos dolog, ezen teljesen le vagyok döbbenve. Értem, és teljesen igaz, el is hiszem, de hogy a szülők, akik jó magam is ugye szülőként is, meg hát minden szülő azt gondolom a gyerekének a legjobbat szeretné adni, és mindig azt szokták mondani a szülők, hogy hát nem szeretném, hogy a gyerekemnek olyan élete legyen, mint amilyen nekem volt, stb. Hogy a legjobbat. És nem is gondol bele, hogy azzal állt neki a legtöbbet és a legjobban, hogyha mondjuk odaadja a mobiltelefont, csak azért, hogy ő tudjon esetleg egy picit kikapcsolódni, tudjon mondjuk...
3: A gyerek nyugton van.
2: Írni. A gyerek csendben van, jól van, vagy esetleg...
3: Milyen okos.
2: Mi, persze.
3: Hogy tudod, hogy néz érted, mint hogyha valami kb. Olyan stresszbe, vagy olyan állapotba esnek, mint amikor ugye Mauglit elkezdi szugerálni a kígyó a dzsungelben, ugye a Dzsungelkönyve című műben, és akkor és így nézi a gyerek, és így kész, ennyi. És így percek telnek el, fél órák telnek el. Azért mondom, hogy valamilyen demonstráció. Érted, hogy nézd meg, így fog írni a gyereked 5 éves vagy 5-es korába. Azért, mert te oda nyomod a pofájába a telefon már 2 éves korába. Tehát érted, mire gondolok, ilyen kemény.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha már mondjuk a dalányipari termékekre rá vannak téve ezek, hogy akkor ez lesz, meg az lesz, valami, stb. Ugye rá lehetne tenni ezt a telefonra is, tudod? Meg olyan tokot venni, hogy a tabletre is rátenni, hogy akkor gyerekek így fog majd kinézni a gyereked írásmódja mondjuk 5-ös korban.
2: Rátették ugye a dohánytermékekre is rajtam, hogy ezt okoz, azt okoz. Ugye valójában nem nagyon
3: hiszem. Hát jó, csak mondom, hogy valami demonstratíve történet, érted? És igen, tehát azt kijelenteni, és ugye ezt mondják a szakemberek, ugye ezt mondta, hogy egy pár év múlva több lesz már az atipikus, mint a nem tipikus. És ugye az atipikus az azt jelenti, hogy vagy mint atipikus, mint a tipikus. És ugye az atipikus ugye az azt jelenti, hogy nem jellemző, szokatlan, a megszokottól vagy a normálistól eltérő. Tehát olyan jelenség, viselkedés, vagy fejlődési menet, ami nem követi az általánosan elfogadott mintát. Tehát ami tipikus lenne, az eltűnik is, az atipikus lesz, ami úgy tűnik, hogy majd a tipikus lesz, mert hogy értitek? Hát ez egy megőrül egyébként az ember.
2: De egyébként az a jó, hogy mondjuk jó hírt is ezzel kapcsolatban, hogy tényleg, mint a Judíték is, hogy vannak emberek, akik foglalkoznak ezzel, és felhívják a problémára a figyelmet.
3: Hogyan ez fontos?
2: És nyilván azok a pedagógusok, a fejlesztő pedagógusoktól kezdve mindenki, akik foglalkoznak, és talán így a társadalom is egy picit elfogadóbb lesz. Hát régen, ugye itt vagyok én is, mint van.
3: Jó, de ezt ne keverd össze, Sanyika. Tehát itt de az, hogy nem, szerintem nem. És azért mondta egyébként Júci, hogy nem. Tehát ugye ezek nem fogyatékos gyerekek. Tehát az, hogy valaki fogyatékkal él, az ugye nagyon szép a magyar nyelv, valami hiányzik belőle, ugye fogyatékossággal élő, tehát legyen ez mondjuk fizikálisan nincs meg a lába, stb., vagy mondjuk nem hall, vagy nem lát, tehát hogy valami elfogyott belőle.
2: Egyébként, ha már itt vagyunk,
3: akár születéstől kezdve, akár mondjuk egy baleset következtében, az más, mint hogy a gyerek egyébként nem tud 10 percig ülni a seggén normálisan, mert hogy ADHD-s. Tehát ez nem fogyaték, hanem de ugye ez nem hiányzik belőle semmi, érted?
2: Iskolákban találkozunk ilyen gyerekekkel, előfordul, hogy egy-egy van az egy-egy osztályban, és ők maguk is fogyatékossággal élőknek tartják tisztelet a kivételt, meg nem mindenki, de van olyan, aki azt mondja, hogy hát, hogy ő is fogyatékossággal élő odajön, és akkor kérdeztem, hogy miért, mert hogy ő ADHD-s.
3: ADHD-s.
2: ADHD-s, igen. És
3: nem, szerintem
2: nem. De egyébként
3: de jogosan egy nem hívják ennek szerintem, mert ez nem az.
2: Én egy picit úgy sértve érzem magam most.
3: Na, mert
2: kormányváltás volt, és nem akarom tényleg a politikát ebbe a történetbe belehozni, csak az élet adta, hogy ugye itt most beszélünk erről a dologról, hogy fogyatékosság, nem fogyatékosság.
3: Igen?
2: Nekem egy picit úgy sértő az a, az a amikor arról beszél az új kormány, hogy abban a csoportban tart minket, nem mondják ki, hogy fogyatékossággal élő emberek, hanem hogy elesettek.
3: Most egyébként lehet a szavakon lovagolni, hogy akkor most elesett, vagy fogyatékosság, vagy nem mondhatom rád, hogy vak, hanem látás.
2: Nem, 30 éves korban még én is megsértődtem.
3: Nem mondhatom azt, hogy süket, hanem azt, hogy siket, meg hogy hallássérült. Tehát, hogy lehet egyébként itt játszodod, de ezeken mindegy, de szerintem nem érdemes, mindenki tudja, hogy mi a baja, hogyha érted, mire gondolok. Tehát ezek már csak szavakon való dobálózás. Na, mindegy, egy szónak is száz a vége, elő fog ez még jönni. Ez a téma, úgyhogy én komolyan mondom, én nagyon borúsan látom ezt, de legyen igazam, nyilván mint szakértőként Judittal majd fogunk beszélgetni.

0: Márka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
4: Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak, még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé, Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő, éjjel 17 fokig hűl le a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
4: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
5: Ez a reggel.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Turisztikai témák van ebben az órában. Jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok! Salgó Tarentól a Megyeri hídig és hello Dunakanyar és Börzsöny. Köszöntünk mindenkit. De most
2: sziasztok.
1: Az Ipoly völgye középső részével fogunk foglalkozni. Már ha nem sértünk meg senkit. Jó?
2: Dehogy is az Ipoly. Hát ez egy jó.
1: Mert hogy egy határon átnyúló aktív turisztikai hálózatot kezdenek el kialakítani az Ipoly középső völgyébe. Nagyon szépen hangzik az egész történet. Fejtegessük, boncolgassuk. Ugye kijött egy pár napja egy kis közlemény, hogy hát az a cél, hogy az eddig elszórtan működő ilyen különálló gyalogos, kerékpáros meg vízi attrakciók egy ilyen egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolódjanak össze. Mire gondolt a költő? Szerinted? Hát,
2: egy helyen lesz minden, egybe lesz minden információ, és ha én mondjuk elindulok Budapestről, akkor tisztán átlátom a dolgokat, a program lehetőségeket.
1: Lehet benne valami, ugyanakkor itt inkább arról van szó, hogy egy ilyen hálózattal akarják összehúzni azokat a már meglévő kis pontokat, amiket elmész. Érted? Tehát te mondjuk elmész Széchenybe, körbe nézzel, vagy kimész Varsányba, vagy nem tudom, jössz Balassagyarmatra, ide-oda, amoda, de ezeket össze lehetne húzni egy ilyen hálózattá, és akkor mondjuk nem csak egy adott napra érkeznél ide, hanem mondjuk akár többre is, mert akkor csinálsz egy ilyen túrát itt a környéken, és akkor az Ipoly ezen részén el tudsz mondjuk egy pár napot tölteni. Tehát inkább erről van szó, de akkor inkább lejönnél, nem?
2: Hogyne,
1: a fővárosból.
2: Na persze, most nem úgyis tervezzünk ilyen kézkilátót, meg ilyeneket.
1: Na, hát azért mondom, mi is mondjuk, hogy ne csak kézkilátó legyen, hanem akkor már, ugye, bár szerintem pont most Hollókő, meg ott igen, ez a környék, az most nincsen benne, de hogy akkor már tudod azt, hogy akkor na, igen, akkor elmegyünk anyakával a kézkilátóhoz, de mellett akkor el tudok még menni arra alsótól, mert felsőtól felé, mert ott egyébként van egy tök jó krimó, akkor én tudok enni ott nem tudom, egy nagyon finom káposztástésztát, jó megszorva porcukorral,
2: és
1: borssal, és akkor utána meg még angyalkával el tudtok menni meginni egy koktélt, nem tudom én, bent az erdőben. Tehát, hogy így érted, mire gondolok, hogy akkor össze van így fűzve az egész. Én valami ilyesmit látok ebből, és több helyszín is van, Varsány van, Nógrádszakál van, Széchény, Bencúrfalva megjelölve, Balassagyarmat is megvan jelölve ebben a projektben, és ugye ennek azért nyilván van egy felvidéki vonala is, úgyhogy mindjárt hívjuk Sándor Ildikót, aki a projekt gazdája ennek, mert hogy ugye ezt az Ipoly Völgyi Európai Területi Társulás viszi, és ugye Ildikó ennek a társulásnak az igazgatója, és vele akkor átbeszéljük azt, hogy akkor hol, milyen fejlesztéseket terveznek.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, vissza is tértünk, és hát lelkesek lettünk az előzőekben Karvasonyival, mert hogy ugye egy határon átnyúló aktív turisztikai hálózat jön létre az Ipoly középső völgyében. Ezt kezdtük el egy picikét pedzegetni az előzőekben, mert hogy ugye itt a programnak egy olyan célja van, hogy az eddig elszórtan működő, ugye ilyen gyalogos, meg ilyen kerékpáros, meg ilyen vízi attrakciókat egy egységesen jól belátható és jó bejárható aktív turisztikai hálózattal kapcsolja össze. Tehát gyakorlatilag egy ilyen összekoordinálásról van szó, ezt tudtuk, ezt kezdtük-e mondani az előzőekben, mert ugye mindenhol van egy kicsi, itt a középső részen, tudsz menni, nem tudom én, Széchenybe is, tudsz menni egy picit mondjuk ott, nem tudom én, Bencúrfalva környékén is, vagy nem tudom én, Valsányban is valami, Párizs-patak völgyében is van valami, Nógrád-Szakál környékén, akkor bemehetsz, nem tudom én, ide, bemehetsz oda, gyarmaton is mondjuk itt megállhatsz, ott megállhatsz, de hogyha mondjuk ezt egy picit egyfajta a hálózatként tudott-e tálalni a turistáknak, akkor mondjuk már egy több napon keresztüli időtöltést tud összerakni. Ugye ezt kezdtük-e mondani az előbb, hogy ez neked is egyébként, mint nem tudom én, budapesti lakosnak, az kedvezőbb, hogy nem csak így össze-vissza rákadsz valamire, hanem akkor az van, hogy na, akkor itt ez van, itt az van, itt amaz van, akkor ezt itt össze van, akkor egyben akkor ezt meg tudjuk így oldani. Na, nagyjából ez a történet lényege, viszont azért itt több helyszínen többféle fejlesztés lábak vannak, amelyek el fognak indulni, és ezeket ugye rendbe fogják tenni. Úgyhogy Sándor Ildikó projektgazda az, akivel tudunk beszélgetni a konkrét helyszíneken lévő tervekről, megvalósításról, mit is akarnak összehozni. Úgyhogy Ildikót köszöntjük is a műsorban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm.
1: Jó reggelt. Na hát akkor kezdjük is, mert sok helyszínetek van ebben a projektben, Ildikó, úgy akkor nézzük is meg, hogy gyakorlatilag az, hogy egy ilyen kis hálózattá kapcsoljátok össze itt a gyalogos, a kerékpáros meg a vízi attrakciókat, azért adott helyszíneken fizikális fejlesztések, bővítések is létre fognak majd jönni.
2: Igen, egy kicsit távolabbról közelíteném meg, ha nem baj. Igazából arról van szó, hogy bizonyos elemeket fejlesztünk, ugyanakkor bekapcsoljuk a térségből a hálózatba a már meglévő turisztikai szolgáltatásokat és attrakciókat is, és ez alapján építünk föl egy új kínálatot. Tulajdonképpen szeretnénk a turisztikai térképre fölhelyezni ezt a kisé háttérben lévő térséget. Ebben tehát vannak konkrét fejlesztések is, illetve hálózatba rendezzük a szolgáltatásokat. Igen. És majd, amikor a fejlesztések elkészülnek, akkor egy marketing tevékenységet is hozzá fogunk kapcsolni, illetve kidolgozunk egy üzleti modellt, hogy rendszerként ezt az egészet hogyan lehetne működtetni. Körülbelül erről szól, ez egy egész projektcsomag, tehát nem egy projektről van szó, hanem egy projektcsomagról van szó, amit integráltan valósítunk meg ebben a térségben.
1: Oké, akkor azért egy-kettőt emeljünk ki, kérlek, mert ahogy láttam a közleményeteket is egy pár nappal ezelőtt kijött, azért ez nem egy, nem tudom én, két hónapos akcióterv, hanem az azt, hogy 44 hónapot irányoztatok elő, azért ez egy folyamat lesz, amit azért szépen lassan így fog majd létrejönni. Na melyek azok a helyszínek, ahol azért tudtok fejleszteni egy picit, és akkor hogyan és mely területeket akarjátok akkor egy hálózattá összehozni?
2: Jó, hát elsősorban kisléptékű fejlesztésekről van szó, tehát nem arra kell gondolni, hogy itt milliárdokat fogunk elkölteni, hanem kisléptékű fejlesztésekről van szó. Kezdjük Balassagyarmattal. Balassagyarmaton működik az első kerékpármúzeum a régi Vármegyeháza épületében. Ők már elég zsúfoltan vannak ott, és új terekre van szükség, és ezeket az új tereket arra is ki fogjuk használni, hogy interaktív elemeket tudnak beépíteni. Tehát ha családok érkeznek, gyerekcsoportok érkeznek, akkor lesz olyan nagy terem, ahol tudnak videót nézni, ki tudnak próbálni dolgokat, tudnak kicsit játszani, tehát sokkal érdekesebbé lehet majd tenni a látogatói élményt, mind a mellett, hogy kényelmesebben elférnek, jobban fogják tudni majd rendszerezni itt az eszközöket, és hát ráfér a felújítás is, tehát kicsit azért ki kell csinosítani ezt a tereket, a mosdót. Tulajdonképpen ez fog megvalósulni egy jobb színvonalú kiszolgálás érdekében. Egyébként az egyik kiinduló pontja lesz majd Balassagyarmat a kerékpáros útvonalaknak is, ráfűződve arra, hogy itt egy ilyen kerékpár múzeum működik.
1: Hát meg ugye itt a Horizont is most már hoz ide is benyúlni, ugye ez a kék túrás bicikli útvonal, és úgyhogy ezek azért hozzák egyik a másikhoz kapcsolódnak, az jól ki van találva. Oké, menjünk akkor tovább, mert látom, hogy akkor Varsány környéke is ott van, Nógrád, Szakás, Széchény, azért itt is kis dolgokat akartok azért létrehozni.
2: Így van, akkor menjünk tovább Széchenybe, ahol két helyszínünk is van. A Liptai kastélyban a Kastnerház részben, amit jelenleg nem használnak, fognak történni fejlesztések. Itt egyrészt belső tereket fognak felújítani, pedagógiai tereket, illetve azon kívül közösségi fogadótér lesz a kerékpárosoknak, amit egy új célcsoportként jelenik meg, és a Kastnerház udvarán, amit pillanatnyilag szintén nem használnak, egy kerékpáros központ, egy szervízpont fog létrejönni. Mindemellett végre azt is meg tudják majd oldani a kastélyban, hogy a kastélyból belülről megközelíthető legyen a kastélykert. Ugye most, ha le akarsz oda jutni, akkor egy nagyot kell kerülni.
1: Igen.
2: Tehát ez is meg fog oldódni, kicsit jobban bejárhatóvá válik itt az egész terület.
1: Oké.
2: Okay. Széchenyben van egy másik helyszínünk is, Bencúrfalván. Itt, ahol az Elizabeth Cottage vendégház működik, létre fog jönni egy túraközpont, ami tulajdonképpen gyűjtőpont lesz, találkozópont lesz túrákhoz, illetve családi programokhoz. Itt jármódváltásra is lehetőség lesz, mivel felszereljük őket olyan járművel, illetve utánfutóval, amin lehet kenut is szállítani, lehet kerékpárt is szállítani. Az embereket is be lehet gyűjteni majd a különböző helyekről. Tehát itt ez a központ az ilyen túra szolgáltatásokra fog koncentrálni. Megyünk tovább, még mindig magyar oldalon vagyunk, Nógrád Szakálba.
1: Igen.
2: Ugye itt a Párizspatak völgye az, amit jól ismernek már a gyalogos turisták. Hát elég gyorsan be lehet járni. Nagyon szép, de egy nagyon rövid programot kínál.
1: Alapvetően igen, tehát hogy nem egy órákat tudsz bolyongani, hanem az gyakorlatilag megnézed, ott vagy, mész egy kört, és akkor kész, ennyi, valóban igazad van.
2: Így van, így van, és hát a Kálváriára meg nagyon kevesen mennek föl.
1: Pedig milyen ez szép, ugye most lett megcsinálva minden gyakorlatilag, ott a Kiskápolnától kezdve, a stációk gyönyörű szép. Igen.
2: Gyönyörű kilátás nyílik onnan az Ipoly völgyére, úgyhogy fönt a Kálvária dombon fogunk kialakítani egy ilyen pihenő részt, ahol zöld parkolók lesznek, tehát ott le lehet tenni az autót, mert lent nagyon kevés parkolóhely van, illetve egy kis kerékpáros pont is kialakításra kerül, ott kerékpárt ott lehet majd hagyni, tárolni, vagy csomagot, illetve megpróbáljuk megoldani a mosdót is az ottani körülmények között, és kialakítunk egy túraútvonalat a Kálvária, illetve a Párizspatak völgye között, ami egy hosszabb túrázásra fog lehetőséget biztosítani, megfelelő tájékoztató táblákkal.
1: Az jó, akkor egy kicsit.
2: Megfelelő tudnivalókkal, tehát itt is egy hozzáadott érteket próbálunk még adni, hogy nagyobb élményt tudjon nyújtani maga a Párizspatak völgye, vagy egyáltalán Nógrád Szakálnak ez a csodálatos része.
1: Jó az elgondolás, nekem tetszik egyébként, hogy olyan kis helyeken piciket még hozzányúlni, és akkor ezáltal, tehát nem, hogy tényleg itt szórni rá a pénzt, hanem akkor részszerűen minden egy picit belefejleszteni, és akkor ezáltal adja magát az, ami gyakorlatilag körülöttünk van. Oké, a Varsányi...
2: Erről szólt ez a pályázat, igen.
1: Oké, a Varsányi tábító akkor még itt van nekünk, ugye? Talán ez egy ilyen fejlesztési pont még, amit olvastam?
2: Így van, Varsányban is két fejlesztés valósul meg. A tábítóhoz ugye már megépítették az aszfaltos utat, igen, tehát jól megközelíthető, ugyanakkor a potenciálja nincsen kihasználva. Itt a tábító körül egy kalandösvényt fogunk kialakítani, ahol nagyon ügyesen végig lehet menni gyalogosan, kisgyerekekkel is élményt szerezni. Úgyhogy bejárhatóvá válik teljesen majd a tábító környéke. Ez lesz az egyik fejlesztés, a másik pedig az, hogy a mostani Rosmarin gépteremben szemben az önkormányzatnak van a tulajdonában egy volt TSZ iroda épület, ami használatlan, és ott ifjúsági zarándokszállás fejlesztés fog megvalósulni egyelőre egy szinten, de ugyanolyan stílusban, mint ami jellemzi Varsánynak a központját, illetve magát a Rosmarin géptermet.
1: Ó, hát ugye ebből a Juditék nem engednek, hogy itt a településképben bármi is bele garázdálkodjon, úgyhogy egyébként tök jó, hogy akkor ezt így csináljátok meg.
2: Így van, ezek nagyon jól összekapcsolható szolgáltatások. Tehát ha valaki kitúrázta magát, meg tud egy jót ebédelni, meg tudja kóstolni a térségnek a gasztrokínálatát, illetve ha kell, akkor ott meg is tud szállni. És a kerékpárját is el fogja tudni majd helyezni a szálláson.
1: Parádés. Oké, figyelünk akkor rátok. Jó, azért nyilván ez 2029-ig, hogy jól olvastam, hogy addig lesznek ezek a megvalósítások, tehát nem egyik napról a másikra, de nekem a koncepció az tetszik, úgyhogy beszélgettünk még, hogyha elértek majd
2: hát
1: egy-egy
2: projekt. Van ennek szlovák oldala is.
1: Jó, ugye ez tényleg!
2: Arról nem beszéltünk
1: a
2: még.
1: A másik oldal. Ott is egyébként te vagy a projektgazda, vagy ott egyébként mással tudunk akár beszélgetni majd, hogyha úgy van.
2: Az egésznek az összefogója az IPOI, vagy Európai Területi Társulás.
1: Igen.
2: Ugye, aminek én vagyok az igazgatója, és tulajdonképpen azt a projektet is mi valósítjuk meg, amely ennek az egész csomagnak a koordinációjáról és a kommunikációjáról szól. Tehát igazából a szlovák oldalról is velem tudsz beszélni, nyilván
1: jó,
2: a polgármester,
1: figyelj.
2: Az érintett polgármesterekkel is Busán, illetve Ipolynéken, de tudjuk folytatni ezt a beszélgetést.
1: Jó, egy pár nap, jó, és akkor így lesz akkor kerek. Jó, abszolút, akkor adom egy pár nap, és akkor megint hívunk, és akkor átbeszéljük akkor a felvidéki részét is ennek a projektnek.
2: Rendben.
1: Jó, érdik, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál. Okay. Jó hírek ezek, úgyhogy folytatjuk nem sokára. Jó, köszönjük, van. Szia, szia, minden jó, szia. Na, oké. Elbeszéljük ezt is mindjárt, jó? Mert hogy
3: jó
1: dolgokat mondott az Ildi.
3: Nagyon jó.
1: Tetszetős, úgyhogy, és akkor ennek tényleg a felvidéki vonala is akkor hozzá kapcsolódik, hogy az ETT-hez, ugye Európai Területi Társuláshoz kapcsolódik, úgyhogy átbeszéljük majd egy pár nap múlva az, hogy akkor a felvidéki része mi minden.
3: Én azt hittem belejutunk, belefutunk a másik.
1: Nem, mert már mutogatnak, hogy túl vagyunk, de lesz rá idő. Egy pár nap, és akkor folytatások következik.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Megtudtunk egyet s mást arról a 44 hónapos akciótervről, amely 2,4 millió euróba fog kerülni, és egy magyar-szlovák program, egy közös projekt, és egy átnyúló, határon átnyúló, aktív turisztikai hálózat létrejöttét próbálj meg összehozni itt a közös Ipoly völgyben. Sándor Ildikóval beszélgettünk, aki ugye itt az Ipoly völgy Európai Területi Társulásnak az igazgatója, és ugye
2: és
1: ez a társulás...
2: fogunk is még vele beszélgetni.
1: És fogunk is, mert ugye, mint kiderült, aztán rájöttem arra, hogy akkor a szlovák oldal is egyébként a társuláshoz tartozik. Úgyhogy egy pár nap múlva akkor visszatérünk majd rá, hogy a felvidéki területen még ebben a hálózatban mit akarnak összehozni. Szimpatikus, mert hogy nem ilyen brutál beruházásokról van szó, ugyanakkor van egy kis gógyi, egy kis értelem, és akkor azért ezt összekötni azzal, itt ezt megcsinálni, azt megcsinálni, kicsit bele tenni ide, oda, és akkor már egyfajta hálózatként tud ez funkcionálni. Na?
2: Persze, ez egy nagyon-nagyon jó elgondolás, és nekem még az is tetszik, hogy amiről majd fogunk tényleg beszélgetni, hogy a felvidékek így is belehozták, és a felvidék is ebben benne van, mert ez úgy egybe fogja az egészet, úgy átköti, tehát itt rá lehet tenni hogy mondják ezt, ilyen szalagot, átkötve, itt egy komplett csomag, tessék, használjátok, élvezzétek.
1: Úgy érzed, ez lenne?
2: És jól fogjátok magatokat érezni, és nem fogtok csalódni. Így van. Én úgy
1: igen.
2: érzem.
1: Nekem mondjuk szimpatikus az, hogy a Kálváriát Nógrád szakánál összekötik a Párizs patak völgyével. De tényleg egyébként elmész oda, hogy ez a Palóz Grand Canyon, bemész, nagyon jó, nagyon ott tényleg, nagyon Grand Canyonos, de ott aztán nagyon sok nem tud csinálni, de hamar végig tud pörgetni a Párizs patak völgyét, de hogyha mondjuk ez össze van kötve még egy kis túrázással, és akkor végigmész a most felújított ugye kápolnához, ugye a stáción végig ugye a Kálvárián, akkor azért még ez egy plusz adagot is tud tenni hozzá, és akkor azért Nógrád szakáltól nincsen messze mondjuk ugye Bencúr falva, akkor ott is van egy kis multifunkciós túrapont, akkor mondjuk tudsz mondjuk akkor cserélni kerékpárul mondjuk nem tudom én Kenura, akkor tovább mész, akkor mondjuk lejössz lassan gyarmati, akkor már mondjuk ott a kerékpár múzeumosok várnak, akkor bejössz ide, tehát hogy ugye ez a lényeg, ez össze lesz kötve, és akkor ebbe, ha már itt ugye megemlítettünk pár helyszínt, akkor ugye Széchenyi, Bencúrfalva, Nógrád szakál, mellett ugye a Varsanyi tábító is, ott van, ott egy kalandösvény lesz, meg egy kis ugye pihenőpont, szállás, és azt is terveznek ott egy régi irodahelyén. És ugye ennek van, ahogy mondta Ildi, szlovák oldalon megvalósított sztoria, Busa, az egyik azt hiszem, amit ő is említett, úgyhogy egy pár nap múlva rátérünk majd, mert hogy a felvidéken is hasonló lesz a történet.

0: nem kopik.
1: El kell köszönnünk, mert hogy lejárt a reggeli ritmus műsor ideje, már csak egy másodperc van hátra nagyjából, úgyhogy hello. Jó, nem, még itt vagyunk, na. Jó, búcsúzás, amikor tudom, hogy ez 4-5-6-7 percen keresztül is tudnád fokozni, most kapsz egy fél percet.
2: Köszönjük egész heti figyelmeteket, mindenkinek nagyon szép pünkösdöt kívánunk, menjetek, szórakozzatok, sétáljatok. Nemzeti Parkok napja is ma van, ezt reggel elfelejtettem mondani, úgyhogy keressetek fel valami nemzeti parkot, jó időtöltést mindenkinek, holnap jövünk, jönnek a hírek, aztán Ázi Attilával Fitbit, valamint délután a Szódalombos Marcival. Vigyázzatok magatokra.
1: Szevasztok!
2: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reklám!
5: Reklám!
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
6: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
6: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Folytatódik a salgótarjáni horror autóműhely története, amit Jónás telep Szögverő utcájának végén találtak meg. A bontás alatt álló roncsok esete a helyieket is megrázta, illetve a terület önkormányzati képviselője is azonnal lépett a helyzet megoldása érdekében. Az internetre egy videót is feltöltöttek, amely elkészítésének napja előtt az egyik kocsi kigyulladt bontás közben. A helyszínre rendőrök is kiérkeztek, majd nyomozás indult az ügyben. A videón jól látszik, hogy az utca végét nem csak roncsautók foglalják el, hanem a bontásból származó tengernyi hulladék is halomban áll. Tocsány László, önkormányzati képviselő a helyszínen arról beszélt, hogy amióta képviselő, minden létező lehetőséget és módszert bevetettek azért, hogy a telepen megszüntessék az illegális hulladéklerakók okozta problémát. Elmondása szerint az érintettek ígéretet is tettek a helyzet mielőbbi felszámolására. Tovább dagad az elégedetlenség a salgótarjáni botrányos állatmenhely ügyében. A gyepmesteri telepen többek állítása szerint nem a kutyák biztonságos elhelyezése történik, hanem azok kínzása. Civil petíciót iratnak alá helyiekkel városszerte és tüntetést szerveznek. Azt akarják elérni, hogy az önkormányzat bontson szerződést a telep jelenlegi üzemeltetőjével. Közben az állatmenhely egészségügyi okokra hivatkozva bezárt. Civil állatvédők viszont azt állítják, hogy a befogott állatokat nem megfelelő körülmények között és törvényi előírásoknak megfelelően tartják a telepen, ezért kellett lakatot tenni rá. A civil petícióban azt követelik, hogy az önkormányzat haladéktalanul bontsa fel szerződését a jelenlegi gyepmesterrel és üzemeltetőkkel, valamint biztosítsa egy átláthatóan működő, állatbarát rendszer létrehozását. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak, még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Határozatlan időre leállította a vasúti közlekedést a Szerbiai Vasúttársaság. A hivatalos közlésben ugyan nem szerepel, de az ok valószínűleg az egyetemisták estére bejelentett kormányellenes nagygyűlése, amit Belgrád központjában terveznek. A vasúti közlekedés az utóbbi másfél évben többször is akkor állt le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat. Mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.
3: Időjárás.
6: Időjárás.
5: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyebb bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
6: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
6: Fitbit.
3: Fitbit.
1: A mikrofonnál Házi Attila, délután 4-ig köszöntök mindenkit, és már is felhívom a figyelmet, hogy egy városi foci derbi lesz majd május 30-án. Két balassagyarmati csapat áll ki egymással szemben. A BSC és a Palóc Farkasok összecsapása lesz majd a Vízi Zsigmond úti pályán, ami délután 5 órakor kezdődik. Aki szereti a focit és szereti azt látni, hogy két városi csapat küzd egymással szemben, az feltétlenül vegyen részt ezen az eseményen. BSC Palóc Farkasok május 30-a. A programajánlatok listája ennél azért jóval hosszabb, főleg, hogy délután 4-ig itt leszek a megafonistákkal, és számos sporthír is már itt van előttem a monitoron, a Pest és Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságok legfrissebb eredményeivel, és néhány váratlan dolog is, amire nem gondoltam, hogy még két fordulóval a különböző labdarúgó bajnokságok vége előtt történhetnek meglepetések. Tele leszünk jó és hát kevésbé jó hírekkel is. Induljon a nap Paul Russell-lel, itt a Dead Girl!

A mikrofonnál Házi Attila, és már is itt van egy gyors és tápláló recept, ami 15 perc alatt elkészíthető. A zöldségekkel készült csirke saláta egy teljes értékű ebéd lehet, két fő számára. Mondom már is a hozzávalókat. Két csirkemellfilé, egy evőkanál olívaolaj, egy közepes édesburgonya, ami körülbelül 200 g, ugyanennyi közepes méretű cékla, 100 g friss spenót vagy rukkola, egy marék gránátalma, két evőkanál görög joghurt, egy evőkanál mustár, sóbors és egy evőkanál citromlé kell hozzá. A csirkét készítjük el elsőként. A csirkemelleket sózom, borsozom, majd egy serpenyőben melegítem az olívaolajat sütés közben, mindkét oldalát megpirítom 4-5 percig, amíg átsül, és a hús szép aranybarna lesz. Ha kész, akkor felszeletelem vékony csíkokra. Jönnek a zöldségek. Az édesburgonyát és a céklát meghámozom, majd apró kockákra vágom, és serpenyőben, kevés vízben vagy olívaolajon megpárolom azokat 5-7 perc alatt, amíg megpuhulnak. Egy nagy tálban aztán összekeverem a megpárolt édesburgonyát, a céklát, a friss zöldségeket, a csirkét és a gránátalma magjait, vagy éppen lehet helyettesíteni egyébként aszaltáfonyával is. És akkor jön az öntet, a görög joghurtot a mustárral és a citromlével összekeverem, majd öntök rá a salátára, végül sózom, borsozom ízlés szerint, a tálalás pedig frissen és még melegen történik, hogy a zöldségek és a csirke együtt hozzák ki a legjobb ízeket. Hát a csirke és az édesburgonya tökéletes fehérje és szénhidrát forrás, a cékla pedig a spenóttal és a gránátalmával együtt gazdag AC és K vitaminokban. Jó étvágyat hozzá!

a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Május 24-én az Elizák és az Eszterek ünneplik a névnapjukat. Az Eliza az Elizabeth, vagyis az Erzsébet név több nyelvben meglévő rövidülése. Nagyon ritka manapság, hogy egy újszülött ezt a nevet kapja, talán éppen ezért is különleges. Az Eszter perzsa eredetű női név, aminek a jelentése csillag, Istár, Asszír, biblióniai istennő nevével azonos eredetű. Szép név, mégis egyre kevesebben választják. ...1944-ben ezen a napon született Patti LaBelle, amerikai énekesnő, aki amellett, hogy megaslágert adott a Stirred Up-val a Megafonnak, természetesen sokkal többet tett azért, hogy világhíressé váljon. Például kétszer kapott Grammy-díjat, szerepel több filmben is. Nagyon aktív és hát jellegzetes, erős hangú csaj, akit szívesen hallgatunk. Neki boldog születésnapot kívánok, és minden megafonistának is, aki ezen a napon született, valamint tehát köszöntjük az Esztereket és az Elizákat is névnapjuk alkalmából.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap gólgazdag mérkőzést játszott a Bátony terenye a Héhalom csapatával a 21 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában. De hát ez a forduló azért furcsaságot is tartogatott ugyanebben a meccsben, ugyanis félbeszakadt, ezt a T-szerű hírt kaptam a mérkőzés lebonyolítóitól. Viszont többet nem, úgyhogy egy kis nyomozás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a 65. percben miért ért véget ez a meccs a 15. gól után. És mint kiderült, arról van szó, hogy a Bátony terenye ellenében kiálló együttes, vagyis a Héhalom csapata, hát nem teljes létszámmal érkezett meg a mérkőzésre, mindösszesen 9-en álltak ki, ezzel a csapat létszámmal még el lehet kezdeni a mérkőzést az érvényben lévő játékszabályok szerint. Viszont miután már a 15. gólt is berúgták a Bátony terenyeiek, hogyhogy nem, 7 fő alá csökkent a Héhalom csapat tagjainak száma, és hát a szabályok értelmében ezért itt félbe kell szakítani a mérkőzést, és vége lett éppen ezért ennek az összecsapásnak. Hát ettől függetlenül is azt lehet mondani, hogy azért érezhető, hogy mennyire fölényes győzelmet aratott vagy arathatott volna a Bátony terenye, hogyha az egész játékot lejátszák. Ez persze nem akadályozza meg őket abban, hogy azt mondhassuk, hogy mennyire jól állnak a bajnokságban, ugyanis a második helyen vannak most megszerzett 56 pontjukkal, előttük a Diós Jenő áll mindössze egyetlen pont különbséggel, vagyis ők tehát 57 ponttal vannak az élen, harmadik pedig a Karancslapújtő 52 ponttal. Jön a záróforduló a következő hétvégén, ami mindent eldönt majd, így nyilvánvalóan a Bátony terenye nem csak a tegnap lejátszott mérkőzésével kerülhet a hírek élére, hanem a jó teljesítményével is, amennyiben a Diós Jenő ezt megengedi nekik.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: Ez a Megafon a mikrofonnál.
1: Kicsit
0: rossz hangulatban ébredt fel, az mindenképpen maradjon velem a 11 órás hírek után is. Van remény arra, hogy változtatunk a napon. Szerintem jó hírek jönnek a legtöbb csillagjegy számára. Mindjárt jövök a legfrissebb horoszkópokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Grogu, most!
9: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
10: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
11: Ez az igaz út.
7: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
4: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogó kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. A szlovák állami állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet felhívja a figyelmet, hogy aki az erdőn vagy a vadászterületeken kívül lát vaddisznót, a járási hivatalnál tehet bejelentést, és a hivatal bízza meg a kilövéssel vagy a befogással a legközelebbi vadászterület használóját. A hír azt követően jelent meg, hogy egyre többen közlik internetes fórumokon, hogy a városokban gyakran látnak vaddisznókat, akik gyorsan hozzászoknak az emberekhez, és nem zavartatva magukat, kotoráznak a szemétbe. A hatóság figyelmeztet, az állatok bármikor rátámadhatnak az emberre. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló encikliája témáit ismertetve. Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első encikliája pünköst hétfő jelenik meg. A pápa úgy véli, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá. Időjárás.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
2: Fitbit.
0: Fitbit. 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Alessandra és a Bad Bitch szól hamarosan, előtte Joanne Want You Back. Most pedig Kylie Minogue 2023-as megaslágerével indítjuk az órát. Things We Do For Love.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és már is itt vannak a legfrissebb horoszkópok, kezdjük a kossal. A sorsa is kényszeríti, és igyekszik is megváltozni, és hisz abban, hogy ezzel együtt a körülményei is megváltoznak majd. Igaza van, a változást csak magán kezdheti meg. Ha bízik az emberekben, pláne ha szereti is őket, hasonlót kap vissza hamarosan. Bika. Úgy érzi, hosszú idő után végre fellélegezhet, mert szerencsés, és vannak, akik támogatják, akikben megbízhat, ha bár úgy érzi, hogy saját maga a legtökéletesebb mindannyiuk közül, mégsem intézhet el mindent egyedül. Ikrek. Régi ismerősök ébreszthetnek ma aggályokat. Van, amiben igazuk lehet, de nem érdemes mindig a múltra hivatkozva félni a jövő felettet lépésektől. Feledj el a rossz emlékeket. Rák. Az üzleti életben talán kevésbé sikeres, mint azt eltervezte, de hamarosan jobbra fordulhatnak a dolgok. Csak semmit sem szabad úgy csinálni, mint eddig, hanem inkább valahogy mindent fordítva. Oroszlán. Minden és mindenki mozgásban van. Hát szinte a zsigereiben érzi a változást és az ezzel járó lendületet, minél fiatalabb, annál könnyebben veszi fel a ritmust, ám azokkal szemben, akik idősek, legyen türelmes, ők most törékenyebbek. Szűz. Uralkodó bolygója nehéz fényszögben áll a lehangoló hatású Szaturnusszal, ha bár kissé meginog a hitében, mégsem éri csalódás. Ha támadás éri valahonnan, az csak felhívás a győzelemre. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen meg

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is itt van a mérleg horoszkópja. Nagyon nehezére esett ma a felkelés, főleg ha az éjszakája is hosszabbra nyúlt, mint az eredetileg el volt tervezve. Szerencsés esetben nem is a munka miatt. Lehet, hogy ma inkább szerelemből túlórázik. Skorpió. Úgy tervezte, hogy ma mindent kipakol és végre megmondja a magáét, mire oda jut, már inkább a kompromisszumokat választja, és milyen bölcsen teszi. Az, akire haragszik, éppen ma ad jó lehetőségeket valamiben. Nyilas, kevés az ideje, de azt okosabban kellene eltöltenie, vagy talán inkább oktalanabbul. Kevésbé a célt hajszolva, inkább meg kell látni azt, ami mellett nem lehet elmenni, mert úgy áll a helyzet, hogy épp akkor marad le, ha folyton csak rohan. Bak, ne engedje, hogy bárki is a kedvét szegje a mai napon. A jövő olyan is lehet, amilyennek elképzelik. Aki rosszat vár, elégedett lehet, mert meg is kaphatja. De ha tudja, hogy a jót is lehet remélni, és a képzeletében meg is teremtheti, akkor biztosan jóra számíthat. A vízöntő figyeljen jobban az egészségére. Már régóta bujkálhat a fejében valami, csak arra vár, hogy túlhajszoltá idegessé és legyengülté váljon. Ne adjon esélyt a bajnak, erősítse testét, lelkét sporttal, jó ételekkel és vidámsággal. És végül itt vannak a halak. A tavasznak is köszönhető, hogy egyre vidámabb. Fontos, hogy megőrizze optimista életszemléletét, hogy az életnek mindig a szép oldalát lássa. Ha folyton a veszteségekre összpontosít, akkor nem látja meg, amit megnyerhetne. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és érkezett egy váratlan hír, ami nem csak nekem, hanem a Bátony Terenyei labdarúgó csapat számára is váratlan. Ugyanis az első osztályban szereplő csapatukat egyszerűen otthagyta az eddigi trénerük Sárközi Tamás, aki minden előzetes értesítés és bejelentés nélkül távozott a klubtól, de hát az élet megy tovább, és erre a helyzetre is megoldást kell találni. Bátony Terenyén meg is találták, méghozzá Pál Balázs Tamás az, aki a hátralévő két mérkőzésre felkészíti a csapatot. És mielőtt bárki megkérdezné, hogy mik lehetnek ennek az egésznek a hátterében, a klub erről nem akart részletes beszámolót adni, viszont egy sokat mondó mondatot olvasok fel abból a közleményből, amit eljuttattak hozzánk. Klubunk lezártnak tekinti ezt az ügyet, és már csak előre tekint. Nem mellesleg a Bátony Terenye a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban nem áll rossz helyen. Az ötödik pozícióból várja a folytatást, 45 pontot gyűjtöttek eddig, bár arra már sok esélyük nem lesz, hogy ennél följebb jussanak, mert hogy a hátralévő záró fordulóban összegyűjthető 3 pont nem lesz elég arra, hogy beelőzzék a vizslást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 24-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónknak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladék gyűjtőzsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohózsákokat maguk adják ki a lakosoknak, még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladék gyűjtőzsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
3: Időjárás.
2: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
2: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
1: Fitbit.
5: Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila. Adom hozzá a desszertet. Tones and I és a Dreaming, előtte Sophie Alice Baxter, Freedom of the Night, most pedig a TNT dala indítja az órát. Ébren áll.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap gólgazdag mérkőzést játszott a Bátony terenye a Héhalom csapatával a 21 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában. De hát ez a forduló azért furcsaságot is tartogatott ugyanebben a meccsben, ugyanis félbeszakadt, ezt a tészerű hírt kaptam a mérkőzés lebonyolítóitól. Viszont többet nem, úgyhogy egy kis nyomozás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a 65. percben miért ért véget ez a meccs a 15. gól után. És mint kiderült, arról van szó, hogy a Bátony terenye ellenében kiálló együttes, vagyis a Héhalom csapata, hát nem teljes létszámmal érkezett meg a mérkőzésre, mindösszesen 9-en álltak ki, ezzel a csapat létszámmal még el lehet kezdeni a mérkőzést az érvényben lévő játékszabályok szerint. Viszont miután már a 15. gólt is berúgták a Bátony terenyeiek, hogy nem, 7 fő alá csökkent a Héhalom csapat tagjainak száma, és hát a szabályok értelmében ezért itt félbe kell szakítani a mérkőzést, és vége lett éppen ezért ennek az összecsapásnak. Hát ettől függetlenül is azt lehet mondani, hogy azért érezhető, hogy mennyire fölényes győzelmet aratott vagy arathatott volna a Bátony terenye, hogyha az egész játékot lejátszák. Ez persze nem akadályozza meg őket abban, hogy azt mondhassuk, hogy mennyire jól állnak a bajnokságban, ugyanis a második helyen vannak most megszerzett 56 pontjukkal, előttük a Diósjenő áll mindössze egyetlen pont különbséggel, vagyis ők tehát 57 ponttal vannak az élen, harmadik pedig a Karancslapújtő 52 ponttal. Jön az záróforduló a következő hétvégén, ami mindent eldönt majd, így nyilvánvalóan a Bátony terenye nem csak a tegnap lejátszott mérkőzésével kerülhet a hírek élére, hanem a jó teljesítményével is, amennyiben a Diósjenő ezt megengedi nekik.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Június 6-án vezetett túra indul a hollókőre. Na de nem a palócok ékszerdobozába, hanem a Börzsönyébe. Már is mondom a részleteket. A túrát a Gabó fagyizónál kezdik meg, aztán érintik a Börzsönyi főalappontot, a Miklós tetőt, Esztergályost, Magosfát, Csóványost, Nagyhideghegyet, Hanákrétet, az Aklokrétjét, a Salgóvárat és a Hollókőt is, valamint a Jancsihegyet, és aztán így térnek vissza világos pallagon keresztül Kemencére. Van egy igazán jó hírem, például azoknak, akik még sosem jártak ilyen teljesítménytúrán, de úgy döntenének, hogy elmennek végre egy ilyenre, csak azzal szembesülnek, hogy kötelező előnevezés van, ami jellemzően mondjuk egy héttel a túra előtt lezárul, és akkor már nincs visszaút, ha van befizetett pénz, az nem jár vissza jellemzően. Hát ebben az esetben a szervezők minthogyha gondoltak volna arra, hogy akik teljesen új bálozóként szeretnének részt venni a túrán, azok is még az utolsó pillanatig eldönthessék, hogy valóban akarják-e, például az időjárási körülmények figyelembe vételével, elég a túra előtti napon leadni az előnevezést, szóval ezért is ajánlom mindenki figyelmébe a június 6-ai Börzsönyi teljesítménytúrát. További információk az eseményről 0670 312 45 60. Még egyszer a telefonszám 0670 312 45 60. Vezetett túra a Börzsönyi Hollókőre június 6-án.

0: die.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerű üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: Kapka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle programelemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Reményteli nap elé néz a Vált NB1-es női kézilabda csapata. Az 5. helyen álló Dunaparti lányok a 11. pozícióban lévő Szombathely ellen játszanak ma este. Amennyiben a Vác nyeri a mérkőzést, azzal a 4. helyen álló Esztergom közelébe érkeznek meg. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogó kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Egyre súlyosabb gondokat okoznak a kibertérben az ellátási láncokat érintő támadások. Nemrég több tucat népszerű nyílt forráskódú projekt került a bűnözők célkeresztjébe, írja a hvg.hu. A kiberbűnözők a nyílt forráskódú projektek fejlesztőit támadták meg azzal a céllal, hogy átvehessék az irányítást a fiókjaik felett és közben fertőzött frissítéseket adhassanak ki az eszközökhöz. A hackerek egy esetben 20 perc alatt több mint 630 fertőzött verziót adtak ki 317 különböző csomagban. Ezzel a módszerrel meg lehet szerezni hitelesítő adatokat, jelszavakat, a fertőzés pedig folyamatosan terjedhet. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló encikliája témáit ismertetve. Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első encikliája pünköst hétfő jelenik meg. A pápa úgy véli, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
10: Időjárás.
9: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő, éjjel 17 fokig hűl le a levegő hőmérséklete.
11: Közlekedés.
9: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
12: mindig sláger.
14: Fitbit.
5: 4 perccel múlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Na de meddig lehet kellemes? Mi az a hőmérséklet, amit még annak nevezhetünk? Holnap már igazán nyárias nap lesz, és még csak májust írunk, 30 vagy 32 fok is várható. Mi mit kapunk belőle? Ki tudja? Tippeljük meg. Coldplay, Adventure of a Lifetime, előtte még Radics Gigi és Varga Viktor énekel, jön az Állóutazó, most pedig Jason Derulo-val indul az óra. One to want me.

Type Dangerous, ez volt Mariah Carey itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Történt egy olyan mérkőzés a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban, amely igazán szórakoztató volt. Hamarosan erről is szó lesz, és az összes többi fordulóbeli eredményt is el fogom mondani, mert hogy megérkeztek már, csak úgy, mint a Pest vármegyei első osztály is, úgyhogy hamarosan ezzel térek vissza. Let me tell you.

Eszméletlenül fiatalon ez volt az Ice Boys itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És már is itt vannak a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 25. fordulójának eredményei. Diós Jenő Somos 3-2, Berkenye Mohora 4-3, Pásztó Karancsberény 10-1, ez egy jó mérkőzés lehetett, Vizslás SBTC 3-1, Karancslapújtő Szügy 2-1, és a fordulóban játszanak még majd egy mérkőzést. Május 27-én a Bátony terenye Széchenyt fogják pótolni. A bajnokság állása mindezek után: első helyen 64 ponttal a Salgótarjáni SBTC áll, második a Pásztó 56 ponttal, és harmadik a Karancslapújtő 53 ponttal. És miután egyetlen forduló maradt hátra, most már aztán teljes biztonsággal kimondhatjuk azt, hogy a Salgótarjáni SBTC lesz a bajnok, de azért az ünnepi pillanatokat hagyjuk majd meg a jövő hét végére, amikor az utolsó mérkőzést is lejátsszák. És valószínű, hogy ezek után az 56 pontos Pásztó is, hát nagyjából kimondható, hogy stabilizálhatja a helyét, bár még a Karancslapújtővel vetekedhetnek ezért a pozícióért. 53 pontjuk feljogosíthatja őket arra, hogy még megfordítsák az állást, úgyhogy nyitottan fog zárulni az utolsó forduló majd a jövő héten. A listát a Széchenyi zárja 7 ponttal, ami a teljes időszak során 22 mérkőzésből kétszer tudott nyerni, egyszer döntetlent játszott és 19-szer veszített.

Still Don't Care, ez volt Meghan Trainor itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila, és most jöjjenek a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság aktuális fordulójának eredményei. Dunavarsány Vecsés 0-4, Perbál Vác 1-1, Bugyi Pilis 2-0, Aranyszarvas Felsőpakony 3-2, Pomász Diósd 2-2, Csokisport Biatorbágy 3-1, Dunakeszi Cegléd 1-3 és Budakalász Szentendre 1-3. A bajnokságot a Vecsés vezeti 78 ponttal, második a Szentendre 64 ponttal, harmadik azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbségekkel a Dunavarsány együttese, negyedik pedig a Cegléd 50 ponttal, amely szintén pontazonossággal áll a Pilissel azonos pozícióban, a sor végén pedig a 16. helyen a Diósd csapata áll 12 ponttal. A Vác jelenleg a 11.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
4: Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogó kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. A szlovák állami állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet felhívja a figyelmet, hogy aki az erdőn vagy a vadászterületeken kívül lát vaddisznót, a járási hivatalnál tehet bejelentést, és a hivatal bízza meg a kilövéssel vagy a befogással a legközelebbi vadászterület használóját. A hír azt követően jelent meg, hogy egyre többen közlik internetes fórumokon, hogy a városokban gyakran látnak vaddisznókat, akik gyorsan hozzászoknak az emberekhez, és nem zavartatva magukat, kotoráznak a szemét. A hatóság figyelmeztet, az állatok bármikor rátámadhatnak az emberre. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló encikliája témáit ismertetve. Az egyház fő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első encikliája pünköst hétfőn jelenik meg. A pápa úgy véli, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá.
2: Időjárás.
4: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
4: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
5: Azoknak, akik azt szeretik, hogyha nem csak egy korszak dalai szólnak egymás után a Megafonban, ajánlom ezt az órát. Már is jön Agnes és a Release Me 2008-ból, előtte még 90-es dalával jelentkezik be Cher, Love and Understanding, most pedig Michael Sembello, 1983-as dala szól itt a Maniac.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Lesz, ami lesz, ez volt a Baby Sisters itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Az olaszországi Friuli kupán járt 13 év alatti csapatával a balassagyarmati Palóc Farkasok labdarúgó együttese. A fiatal srácok számára ez már a harmadik ilyen külföldi torna volt. Korábban sosem értek el dobogós eredményeket, de úgy néz ki, hogy sokat tanultak az előző évekből, és már eleve úgy készültek, hogy éremmel térjenek haza mindenképpen. Az ifjabb Mátyás Zsolt vezette U13-as balassagyarmati csapat 4 győzelem után a döntőhöz érkezett, amelyben Csehország ellen játszottak. Nem volt sima meccs, sőt elmondható, hogy kifejezetten üdítő játékot játszottak a csapatok, de a végeredmény ennek ellenére a cseheknek kedvezett. 3-1-re nyertek a gyarmatiak által képviselt Magyarországgal szemben, úgyhogy a Palócfarkasok egy ezüstéremmel tértek haza.

Ez a perc, ez volt a The Sign itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És a Nógrádvár megyei másodosztály is tartogatott ezen a hétvégén meglepetéseket, csak úgy, mint az első osztályban van egy olyan mérkőzésünk, amely igazán nagy gólarányjal ért véget. Már is mondom, hogy a 27. fordulóban milyen eredmények születtek. Mátra Mindszent Karancslapújtő 5-3, Tar Nógrád Sipek 1-0, Rimóc Palotás 0-5, Varsány Mihály Gerge 2-0, és ime Romhány Karancsalja 10-1, nagyon szórakoztató mérkőzés volt ez a tegnap délután során. Na de nézzük, hogy a bajnokság hogyan áll. Pillanatnyilag a Romhány vezet 65 ponttal, éppen ez a mérkőzés, ami bizonyította, hogy milyen jó, és látjuk is az eredményét. A Somos áll a második helyen 64 ponttal, harmadik a Nógrád Megyer 54 ponttal, és a Palotás szólhat még bele a dobogós küzdelembe, 53 pontjukkal állnak a negyedik helyen. A sort a 14 csapatos mezőnyben a Mátra-Verebély-Szentkút csapata zárja, 3 pontjuk van, ebből pedig arra lehetne következtetni, hogy egy mérkőzést nyertek, de nem. 3 döntetlenből szedték össze a 3 pontjukat, mérkőzést nem tudtak nyerni, viszont 20-szor elveszítették azt.

veled elrepülnék, ez volt Kökény Attila és Rakoncai Viktor itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Pestvár megyében Vác és környéke a fontos nekünk, úgyhogy nézzük a másodosztályú labdarúgó bajnokság északi csoportjának 29. fordulóját. Ebben szerepel többek között a Vác Deákvár Ese is, csak úgy, mint a Leányfalu, a Veresegyház vagy a Kismaros. Úgyhogy nézzük, hogy mit játszottak ők a hétvégén. Hát rögtön el is kell mondjam, hogy a Leányfalut elhalasztották, majd a Zsámbokkal elleni összecsapásuk június 30-án lesz. De itt van a többi eredmény. Kartal Bag 5-1, Vác Deákvár Pilisvörösvár 1-0, Isaszeg Ecser 5-1, Pécel Csömör 0-2, Páty Valkó 2-1, Kismaros Pilis Csaba 2-5. A bajnokságban a Csömör vezet 72 ponttal, második a Leányfalu 63 ponttal, a Kartal áll a harmadik helyen 58 ponttal, és úgy néz ki, hogy már semmi sem veszélyezteti a harmadik helyüket, mert 53 pontjával a Pécel már nem tudja beérni őket. A sort pedig a 16 csapatos küzdelemben a Zsámbok zárja, 10 ponttal állnak a 16. helyen.

Ez a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Május 24-én az Elizák és az Eszterek ünneplik a névnapjukat. Az Eliza az Elizabeth, vagyis az Erzsébet név több nyelvben meglévő rövidülése. Nagyon ritka manapság, hogy egy újszülött ezt a nevet kapja, talán éppen ezért is különleges. Az Eszter perzsa eredetű női név, aminek a jelentése csillag, Istár, asszír, biblióniai istennő nevével azonos eredetű. Szép név, mégis egyre kevesebben választják. ...1944-ben ezen a napon született Patti LaBelle, amerikai énekesnő, aki amellett...

0: megaslágert adott a Stirred Up-val a Megafonnak. Természetesen sokkal többet tett azért, hogy világhíressé váljon. Például kétszer kapott Grammy-díjat, szerepel több filmben is. Nagyon aktív és hát jellegzetes, erős hangú csaj, akit szívesen hallgatunk. Neki boldog születésnapot kívánok, és minden megafonistának is, aki ezen a napon született, valamint tehát köszöntjük az Esztereket és az Elizákat is névnapjuk alkalmából.
1: Tartalmazott.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bayerné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunai-Ipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
7: Időjárás.
4: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
4: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
8: Fitbit.
0: A mikrofonnál Házi Attila, 3 óra múlt 3 perccel. Vastag Csabával indítjuk az órát. Már tudom.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és érkezett egy váratlan hír, ami nem csak nekem, hanem a Bátony Terenyei labdarúgó csapat számára is váratlan. Ugyanis az első osztályban szereplő csapatukat egyszerűen otthagyta az eddigi trénerük Sárközi Tamás, aki minden előzetes értesítés és bejelentés nélkül távozott a klubtól, de hát az élet megy tovább, és erre a helyzetre is megoldást kell találni. Bátony Terenyén meg is találták, méghozzá Pál Balázs Tamás az, aki a hátralévő két mérkőzésre felkészít a csapatot, és mielőtt bárki megkérdezné, hogy mik lehetnek ennek az egésznek a hátterében, a klub erről nem akart részletes beszámolót adni, viszont egy sokat mondó mondatot olvasok fel abból a közleményből, amit eljuttattak hozzánk. Klubunk lezártnak tekinti ezt az ügyet, és már csak előre tekint. Nem mellesleg a Bátony Terenye a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban nem áll rossz helyen. Az ötödik pozícióból várja a folytatást, 45 pontot gyűjtöttek eddig, bár arra már sok esélyük nem lesz, hogy ennél följebb jussanak, mert hogy a hátralévő zárófordulóban összegyűjthető 3 pont nem lesz elég arra, hogy beelőzzék a vizslást.

0: Oasis. És ez is Megafon.
1: Nagyot szól.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Aki úgy érzi, hogy most meleg van, készüljön holnap, ennél is nagyobb forróság vár ránk. 31-32 fokot is jeleznek már előre, többnyire napos idő várható, csak néha zavarhatják meg gomoly felhők a fényt.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila néhány pillanat, és 4 órakor jönnek a hírek, utána pedig Lombos Marci veszi át a Megafon frekvenciáit. Vendégével együtt egészen este 8-ig szórakoztatják majd a közönséget. Méghozzá Varga Zsolti balassagyarmati zenész lesz ma este a vendége. Ajánlom őt is és őket is mindenki figyelmébe. Én pedig búcsúzom, legközelebb jövő hétvégén jövök a legfrissebb sporthírekkel ide a Megafon stúdiójába. Szórakoztató és pihentető vasárnap délután kívánok mindenkinek!
1: Termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Grogu, most!
1: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
2: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
0: Ez az igaz út.
3: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Folytatódik a salgótarjáni horror autóműhely története, amit Jónás telep Szögverő utcájának végén találtak meg. A bontás alatt álló roncsok esete a helyieket is megrázta, illetve a terület önkormányzati képviselője is azonnal lépett a helyzet megoldása érdekében. Az internetre egy videót is feltöltöttek, amely elkészítésének napja előtt az egyik kocsi kigyulladt bontás közben. A helyszínre rendőrök is kérkeztek, majd nyomozás indult az ügyben. A videón jól látszik, hogy az utca végét nem csak roncsautók foglalják el, hanem a bontásból származó tengernyi hulladék is halomban áll. Turcsány László, önkormányzati képviselő a helyszínen arról beszélt, hogy amióta képviselő, minden létező lehetőséget és módszert bevetettek azért, hogy a telepen megszüntessék az illegális hulladéklerakók okozta problémát. Elmondása szerint az érintettek ígéretet is tettek a helyzet mielőbbi felszámolására. Tovább dagad az elégedetlenség a salgótarjáni botrányos állatmenhely ügyében. A gyepmesteri telepen többek állítása szerint nem a kutyák biztonságos elhelyezése történik, hanem azok kínzása. Civil petíciót iratnak alá helyiekkel városszerte és tüntetést szerveznek. Azt akarják elérni, hogy az önkormányzat bontson szerződést a telep jelenlegi üzemeltetőjével. Közben az állatmenhely egészségügyi okokra hivatkozva bezárt. Civil állatvédők viszont azt állítják, hogy a befogott állatokat nem megfelelő körülmények között és törvényi előírásoknak megfelelően tartják a telepen, ezért kellett lakatot tenni rá. A civil petícióban azt követelik, hogy az önkormányzat haladéktalanul bontsa fel szerződését a jelenlegi gyepmesterrel és üzemeltetőkkel, valamint biztosítsa egy átláthatóan működő, állatbarát rendszer létrehozását. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladék gyűjtőzsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohózsákokat maguk adják ki a lakosoknak, még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladék gyűjtőzsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Határozatlan időre leállította a vasúti közlekedést a Szerbiai Vasúttársaság. A hivatalos közlésben ugyan nem szerepel, de az ok valószínűleg az egyetemisták estére bejelentett kormányellenes nagygyűlése, amit Belgrád központjában terveznek. A vasúti közlekedés az utóbbi másfél évben többször is akkor állt le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat. Mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.
6: Időjárás.
5: Fokozódik a nyárias idő, ma már 28-30 fok is várható, extrém UV-sugárzás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A húzamosabb ideig tartó napozás következményeként könnyen bőrégés fordulhat elő. Éjjel 17 fokig hűl a levegő hőmérséklete.
4: Közlekedés.
5: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja a belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon Budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
5: Szóda,
4: szóda,
5: szóda, szóda.
7: Itt a nyár, itt a nyár, itt a repeg nyár, van valamilyen nyári dalunk egyébként, hogy tudod, ja, itt van május elsője, meg tudod, hogy vannak ezek a régi úttörő dalok, hogy emlékszel egy nyári dalra?
8: Hát nem, ebbe a kategóriába, hát nyár van, ne otthon fogja.
7: Jó, de hát az nem volt. Nyár van, tanik fürdőruhám, de jó gyerekek, az ugye jött a május, ígért sok szépet és jót, majd hirtelen elromlott az idő egy hétre, ami különben úgy kellett, mint egy falatkenyér. Hát, hogy itták a növények a vizet. Meg ugye a tavaink, meg a jókedvünk, nagy pihenések voltak. Én nekem például úgy tette, hogy múlt hétvégén ezt a nagyon rossz esős időt, hideg időt, 11 fok volt, hogy érted meg?
8: Fú, én nagyon hálásan. Tehát...
7: Én is.
8: Ez az eső, tehát az, hogy teljesen leszokott az időjárásunk az esőről, az, hogy a kontinentálisból ilyen sivatagiba hajló éghajlati viszonyok között élünk, ez most már csak az nem látja, aki nagyon-nagyon nem akar körbenézni, ahogy változik a természet, ahogy vékonyodnak el a füves rétegek, ahol egyre több korábban vastag füves réteg homokos sivataggá válik. Tehát, hogy...
7: Egyébként te például a Nyíriesben, csak mondom kedves hallgatóim, hogy a vendégeim, akit már elfog háromni egy kicsoda, a Nyíriesben lakik, ott te látsz ebből valamit?
8: Hát persze, ez már évről évre látszik, ahogy nyaranta nem zöld a fű, hanem szépen kisárgul. Sőt, most már, ahogy a tél elmúlt, akkor is eleve sárga volt a fű. Aha. Tehát érződik, sőt, hogyha érzékenyen mész a földön, akkor érzed, ahogy a fűszálak egymáson kopognak, hogy olyan más, hogy ki vannak száradva. Hogy összességében van egy ilyen nagyobb dózisú folyadékhiány már, ami azt mondják, hogy egy évnyi csapadék hiányzik a földből.
7: Aha. Ez ugye a talaj, kifejezetten a talajvízből.
8: Aha.
7: Aha. Na, azért ne ijedjenek meg, drága hallgatóink, vagy ne ijedjetek meg, mert tegező viszonyban vagyunk. Ez nem egy ökológiai műsor, ami így lehúzza a mi mentális energiánkat, hanem egy zenei műsor, ami pozitív, és tele szeretettel és életigelléssel. Varga Zsolti a vendégünk, akit egy nyilván nagyon sokan ismerhettek, rengeteg formációban játszottál már. Azt egyszer, számoltad már össze, hogy hány zenekarod volt, vagy nem tudom, csapat, hogy nevezed a produkciókat, ez egy más kérdés.
8: Hát nem számoltam, volt időszak, amikor bármiért össze kellett írni valamelyiket, mert mondjuk valami referenciát állított össze az ember magáról, de úgy összességében, hogy most addig bezárólag, ami a kezdőpont, és most nem értem össze soha.
7: Te ugye dobosként kezdted igazából, bár azért viszonylag korán, tehát 15-16 évesen is a kezedben ott volt a dobgitár, és azért játszottál tulajdonképpen bármit, de alapvetően a dob lett a te hangszered, aztán jött handpan, és már énekelsz is, meg minden, szóval ilyen óriási dolog. Hölgyeim és uraim, nem engedlek, hogy beszélj Zsolti. Várj egy kicsikét, mert nekem most mondani való van nekik. Május 24-e van, és ahogy ugye bekezdtük az egész beszélgetős blokkot, hogy itt végre itt a nyár, mezitláb, rövidújú pólókban flangálunk kint az utcákon, a Palócligetben, ugye most volt egy kétnapos jazzfesztivál Balassagyarmaton, és nagyon sokat kell hidratálni, ne felejtsétek el, ebben a meleg időben nagyon fontos. Mennyi vizet kell meginni most? Mi a mai tudomány állítása? 3,5 liter.
8: Annyi lenne?
7: Azt szerintem annyi. Ilyen 2 és 3,5 liter között kell meginni. Annyi. És ha nem isztok elég vizet, akkor meg itt vagyunk nektek a szódával, ez a műsor, ami hidratál, Lombos Marcival, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig. Érezzétek jó magatokat velünk, jobbnál jobb zenék, nagy beszélgetések, és akkor mondom, hogy milyen dallal kezdjük az adást. Itt van, előveszem a listámat. Van nekem egy listám. És azon az első dal, az a Lost Frequencies és Tom Gregory Dive című nótája.

0: mert rock'n'rollnak hívom azt, amikor a zene az egyfajta fesztiváli környezetben, vagy olyan klubokban többnyire, nem is tudom, alkoholgőzben zajlik embereknek, akik így mulatnak, és van egy ilyen, igen,
1: hogy... Figyelj, hogy olyan fura, hogy ezt ketté választod egyébként, hogy az emberek nagy részének az életében a zene az valamiféle ilyen szórakozás. Tehát, hogy szól a rádióban, beteszi a gyerek, ülünk az autóban, és hogy fekszik a kisgyerek az ágymat, pislog laposakat, és ez az anyukája éneklének, hogy aludjál, kicsi fiam, aludjál, vagy bármi. Tehát, hogy érted, hogy a zenének egyébként van létjogosultsága olyan pozícióban is, amikor az úgynevezett rock'n'rollhoz.
0: Igen, tehát megfigyelésem szerint a zene bármilyen élethelyzetben van olyan zene, amelyik segítség tud lenni, ami át tud segíteni, vagy ami ki tud belőled hozni, olyan önkifejezési utakat nyit meg, ami megváltoztatja az életedet. Tehát így van a zene legbe, tehát amikor a zene és egyéb dolgok ilyen önismereti délutánnak lehet mondani ezt az eseményt, és odajött könnyes szemmel a végén hozzám a srác, és azt mondta, hogy figyelj, nekem idáig a zene nem jelentett semmit. Miközben ott tesz már...
1: Te mesélsz, hogy egy kicsit tegyük már helyre, hogy ez mi, érted, hogy mi történik, hol, mikor, miért, érted, hogy ez legyen már tiszta, mert sokaknak a zene az azárja.
0: Egy zenészt, aki a háttérben zenél, vagy mondjuk...
1: Hiszen mindenki tudja.
0: Nem egyébként?
1: Szerintem nagyon nem. Hát viccelsz? Hát nagyon nem.
0: Igen, nem tudom, hát én ebben élek, ebben a közegben jó régóta, aztán...
1: Akkor, bocs, menjünk már vissza.
0: Ezt ebben a kontextusban nem részletezném. Megváltozott az életem, és egyfajta elmélyülés jelent meg benne sok területen. Tehát ugye azokat a dolgokat, amiket odáig kapkodva felszínes lendülettel csináltam, abban megláttam valami mélységet. És a zenében is pont ugyanezt történt. Akikkel én játszottam, már nem voltak olyan aktívak, feloszlottak, stb. Mert akkor már zajlott az életük egy másfél évtizede. És nekem is volt egy ilyen átállás az életemben, sokkal többet sétáltam, sokkal többet voltam csendben. Elkezdtek megtalálni. Először zajlik, és bárki beállhatott teljesen ingyen, és tapasztalhatta a jóga áldásos hatásait, hogy milyen az, amikor ugye napot közepén egyszer csak elkezdesz a testeddel foglalkozni, és egy ilyen sokkal mélyebb gyökerű torna jelleggel, ugye, mert a jóga sokkal mélyebb, mint mondjuk egy ilyen jellegű torna, tehát sokkal kimozogja a feszültséget, egyfajta mélyebb tudatállapotba kerül. És itt is, hogyha élő zenész van, akkor az tovább mélyíti a folyamatot, mert az élő zenész érzékenyen reagál a térben kialakuló folyamatokra, nem az, hogy beteszel egy CD-t, és akkor azon mindenképp az a zene szól, amit ugye felvettek a stúdióban, nem? Életemben. És akkor elkezdtem a zenét igen így megélni, amikor mások önismereti folyamataihoz, vagy egyfajta háttér. Tehát már nem a színpadon zenélsz, és az a fontos, hogy te ott valami egyféle exhibicionizmus is jelen van, hogy az a gyermekkor óta lerakodott érzelmeken vezeti végig a foglalkozást vezető a résztvevőket. Mondjuk ötritmus gyakorlat, sokféle ilyen technika van. Ma már ugye ezek sokkal ismertebbek, mint akkoriban kezdtek úgy terjedni. És akkor ott ugye a térben megjelenított, hogy azt az érzést támogassa, amiben ő éppen van, és akkor még tovább tud mélyülni az ő belső folyamata.
1: Tehát van egy beszélgetés, amiben irgalmatlan, vagy nem feltétlenül várható érzelmi amplitúdók jelennek.
0: Aki vezeti, tehát oké, most mozogj bele a... Idézd föl, nem tudom én, egy gyermekkori élményet, amikor utoljára azt érezted, hogy magadra vagy hagyva, amikor engedd, hogy följön ez az élmény, és most mozogj bele. Engedd, hogy a testet kifejezze magát ebben az élet, a 90-es években a diszkokban a legfrissebb mozdulatokkal ugye az ember, hanem itt pont az inkább ilyen mozgás, intuitív mozgás, olyan mozgás, ahol pont az fontos tud lenni, hogy el tud engedni a sémáidat, tehát pont, hogy ne kezdj el úgy táncolni, ahogy tanultad, mert akkor így van, hát ez egy nagyon...
1: Hogy nagyon sokat kapsz tőlük, mi? Vissza.
0: Igen, meg a zene elkezdett ezen keresztül bennem átlényegülni. Tehát azért is említettem ezt a... Lehet, hogy ilyen immediate stressz volt, és így most már érthetőbb lesz, hogy mit értettem az alatt, amikor a rock'n'roll közegben az ember elmegy, hogy divatos kifejezéseiek valid, tehát, hogy ezzel sincs semmi baj.
1: Persze.
0: Ez jelenti a zene végtelen sokszínűségét, hogy rengeteg helyzetben tud segítség lenni. De tény, hogy amikor elkezdtem ezekhez a belső folyamatokhoz zenélni, meg hogy bennem is csend lett, valahogy elmélyült a zene
1: sémák ugye elmegyek a fesztiválra, ott elmegyünk egy koncertre és táncolunk, és akkor kikapcsol az ember. Amikor meg elmegy egy ilyen cumóra, egy ilyen belső táncos zenés önmagunkba nézésbe, akkor meg bekapcsol.
0: Nem, szerintem, amit érzel, az teljesen jó. Inkább csak kikapcsol, bekapcsol szót nem tudtam én valahogy mégsem itt most úgy. Mert hogy ott is egy elképesztő, ott van aztán igazán kikapcsolás, mert ott úgy érzel elképesztően magas tudatállapotokat és megkönnyebbüléseket, hogy ez nem, hogy nem ittem egy korcsa alkoholt sem, mert valahogy ilyen ártatlanabbul nevelkedtem egy jó, nehéz, szigorú kollégiumnak köszönhetően. Én mikor először elkezdtem alkoholt inni a táncoláshoz, és ez valamennyire rendszeres lett, tehát minden hétvégén elmentünk így, hogy megittunk néhány boroskólát. A természetes mozdulathoz, ami gyermekkorban még nem kellett rá terápiázni, hanem magától ment, hogy te magad is megdöbbensz, hogy egy tánc milyen sokat tud segíteni.
1: Most megint zenét fogunk hallgatni, The Beavers zenekartól meghallgatjuk a Delf című, tehát ez nagyon izgi.

0: Mindenkinek szép délutánt kívánunk, ez még mindig a szóda, és az is marad egészen este 8-ig. Így ülünk Lombos Marciként és Varga Zsoltiként a mikrofonok mögött. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Fú, nagyon sok mindenről és nagyon sok fontos dologról beszéltünk. Ugye te alapvetően, ahogy mondtad, a rock and roll életben dobos vagy, de alapvetően ilyen spirituális délutáni esti programokon muzsikálsz. Most nemrég hoztál egy nagyon fontos döntést, hogy hogy minden civil dolgot kikapcsolsz, és a zenéből tartod fenn magadat, és ahogy tudom, egyébként a Balassagyarmaton fix időpontokban tartasz is ilyen saját kis dalköröket.
1: Igen, rám mindig igaz volt, hogy a zenéből élnék, már nem élnék, de valóban az élet úgy hozta össze az eseményeket, hogy egy olyan munka, ami nekem 23 éve ott volt az életemben, az egzisztenciális hátteret biztosította, az váratlanul és elég hirtelen véget ért nekem tavaly szeptemberben, és ez egy olyan munkája volt, aminek nagyon sok előnye volt, de sok szempontból már a tehát voltak jelei annak, hogy ez fárad el, ez a folyamat, itt ennek és ha nem tudsz hallgatni a kisebb jelekre, akkor az élet hoz erősebb jeleket, és itt igen, olyan kellemetlen, most ezt nem részletezném, kellemetlen lett a hangulat a cégnél, hogy egy elég hirtelen kellett onnan eljönnöm. És igen, azért most arra állisták elég régóta így a rock and roll életemhez képest most már ezekben a spirituális közösségek vagy közegekben is sokat tevékenykedem, nagyon sokféle formációval, mondhatni ismert lettem, és így szerencsére van felkérésem bőven, nem kell annyira házalnom magammal, de azért egy picit jobban oda kellett fókuszálni, tehát meg kell tanulnom ebben a nagyon fura új világban ezt a, mert az új világot úgy értem, a social media mindenek előtt, és hogy így menedzselni magam, ami nem egy olyan kényelmes dolog, de igen, most egy ideje ez van, hogy szerencsére vannak felkéréseim főleg. A Balassagyarmati küldetésemet azt valóban nagyon nagy szívvel csinálom. Nem nevezném azt a megélhetésem lényeges részének, mert az inkább egyfajta részemről tett szeretetteli felajánlás az itteni közegnek. Hát az én szívem nagyon balassagyarmati. Nagyon sok tekintetben, tehát én járok sokfelé, meg jártam sokfelé, de valahogy én ezt érzem otthonomnak, ezen belül is ugye Nyírjest, most már egy jó ideje is. Én úgy tekintek az itteni sokszor a csak látásból ismerős emberekre is, mint egy nagy család, akik hát valamilyen módon egymás mellett szocializálódtak, nőttek föl. Engem tényleg, én a szívemben hordozom ezt a helyet, és nekem az, hogy itt lehetőséget biztos, hogy ez kétféle eseményt szoktam tartani, egyik héten tartok, csütörtökként szokott lenni egyelőre, aztán ez változhat. Szakrális világzenei dalkörnek hívom, azért, hogy olyan színes, akit kifejezze azt, amiről lesz szól, mert ugye itt az indiai tradíciókból ismert mantrák, vagy kevésbé ismert ősi mantrák, vagy az amazonasi sámeni hagyományok gyógyítódalai, de magyar népdalok, és tulajdonképpen a bolygó bármelyik pontjáról, hogyha elér hozzám egy dal, és ugye ez már nem is tudom, már két évtizede éneklem ezek a dalokat, tehát elég nagy a repertoárom, amit is elkezdeném, akkor nagyjából szerintem egy hétig biztos megállás nélkül tudnám játszani őket. És ezeket szép sorjában osztom meg, attól függően, hogy itt a kis közeg, aki jár, minek örül jobban. Tehát, hogy igen, egy nagyon szép kis csütörtöki összevetelek lettek ebből. A másik héten pedig vezetett meditációkat csinálok, azt handpennel kísérem. Ott pedig, mert a dalkör az arról szól, hogy kiénekeljük magunkat. Kiénekeljük, kimozogjuk magunkat. Egyfajta gyermeki ártatlanságba visszavigyen, amikor természetes volt, hogy még ha nem is tudod a szövegét, bár egyébként kiszoktam osztani a szövegeket, hogy bátrabban lehessen énekelni. De hogy egy ilyen a felszabadulásnak ezt a nagyon könnyed módját, mert a zene egy elképesztő ajándék, és egy nagyon-nagyon könnyű út ahhoz, hogy mélyebb tudatállapotokat, ugyanakkor örömtelibb tudatállapotokat érjél magadban. Vannak sokkal nehezebb módszerek, nagyon erős légzéstechnikák, vagy ez egy nagyon könnyű módszer, kezdj el dalolni. Van is ez az énekeltél már, táncoltál ma már kérdés, hogyha ez ember minden este megcsinálná, akkor rengeteg pszichés problémának egyszerűen nem lenne lehetősége bemerevedni az ő pszichés rendszerébe, mert kimozgod. A test ösztöni és ősi bölcsességével kimozogja magából a feszültségen.
0: Fél, rengeteg olyan ember van, aki ebben a világban menekül kifejezetten ilyen közösségekbe. Egyébként lent, ugye nyáron én a Velencei tó mellett lakok, ott például a jóga oktató, aki mit tudom én ér, Szup, van ez a Szap nevű, tudod, ilyen szörfdeszkán hogy például azon is tart jogát, tudod, kimennek az asszonyok a vízre, és akkor jogáznak egy ilyen szörfdeszka szerűségen. És hogy ő például egy multinacionális cég gazdasági igazgatója volt. Tehát, hogy rengeteg ember van, aki kimenekül így ebből a civilizált, nem tudom, pénzorientált, piacos, vásároljunk azt világból valamilyen spirituális dologba. Hogy te mit látsz, hogy kik azok, akik mennek, akik itt találják meg magukat ilyen közegekben?
1: Hát jól elmondtad a lényegét, igen, hogy egyszerűen elfáradnak a normál és egyre durvább az emberi tempót már jócskán meghaladó kihívásokban és sűrűségben, amit egy hétköznapi élet ma már az embernek ad, mert kevesen gondolkodnak el rajta, de a social media az mondjuk azt jelentette, hogy a fizikai életeden túl, ami egyébként egy ember életében így is hoz bőven teendőket, hogy a testedet életben tartsd, és mellette dolgozzál, stb. Tehát fizikailag megteremtsd a túlélésed szükséges feltételeit, és még örömöt is élj az életedben. Emellett virtuális karaktereket ápolunk. Már nem is csak egyet, mert nem csak Facebookunk van, hanem van Instánk, van TikTokunk, tehát egész egyszerűen olyan szinten túlterhelünk magunkat, amit nem lehet anélkül, hogy az ember ne sokaljon be időnként. Valaki előbb, valaki később, de előbb-utóbb érződik, hogy ez nem természetes. Egyszerűen nem erre van kitalálva a hardware, és hogyha az emberiség sokáig menne ezen az úton, akkor...
0: A hardware alatt mit értesz?
1: A test.
0: Hogy maga az
1: a test, az idegrendszer, az egész anatómiai felépítés. De szerintem, hogyha ez az élet ebben a tempóban menne tovább, akkor az evolúció úgy követné ezt, hogy megnőne a feje az embernek olyan módon, hogy a mozgásra nincs akkor a szüksége, ott ahhoz az elsatnyulhatna bizonyos terület, és a feje meg nőhetne, ahol az információ áramlás meg az új impulzusokért felelős, mert mondják, hogy az agyunknak 10%-át használjuk, persze, de ezért az információért felelős, meg ezeket a dolgokért felelős területét viszont durván túlterheljük. Tehát az, hogy korábban az ember megszületett egy faluban és megismerte a falu népét, meg jó esetben a szomszéd X falujét, aztán telt az idő és a közlekedés változott, ugye tágult az ő mozgástere is, de most ezzel, hogy össze vagyunk kapcsolva egy bolygóval, hát
0: Képzeld el, hogy valamelyik nap a gyereket kérdeztük ki, a babulányom, ő németül is tanul, és valamilyen kommunikációs tételt magolt be éppen, és akkor ebbe kérdeztük ki, és akkor, hogy a mobil kommunikáció nagyban megkönnyíti az emberek életét. Figyelj, én nekem annyira szerintem kifejezetten bonyolult lett az, hogy egyébként ott ülsz egy fotelben, és jön a messengerből az üzenet, hívnak telefonon, kapsz egy SMS-t valahonnan, és különben kim van egy posztod a Facebookon, amire, nem tudom, ez egy felhívás, hogy kimegy Budapestről Salgótarjánba, és várod, hogy válaszoljanak. Tehát, hogy a mobiltelefon és a rajta lévő alkalmazások miatt te egyszer csak a figyelmed az nem a Varga Zsolti és nem a Lombos Marci figyelme, hanem érted, meg négyszereződött, meg ötszöröződött, meg tízszereződött. Szóval szerintem kifejezetten ez, hogy és de jó, hogy mindenhol elérhető vagy, nem. De rossz, hogy mindenhol elérhető vagy. És a többi. Tehát én szerintem tök bonyolult lett. Figyelj, hallgatunk még valamit, és aztán visszajövünk az óra vége előtt.
1: Legyen úgy.
0: Mondja. Blaha Louisiana és a Nemereszt. Láttátok a mobil kommunikáció?

0: Und adásunk folytatódik, és az első óra hamarosan véget ér. Figyelj, volt egy dolog, amire te szerettél volna reagálni, most még így visszajöttünk egy pár percre a hírek előtt. Azt dobtunk föl témát. Ez a vagy a mobiltelefon.
1: Ja, igen, az... ne, köszönöm szépen. Igen, hogy a mi életünk alatt milyen durva változások mentek végbe. Emlékszem arra a pillanatra, amikor életemben az első e-mailt elküldtem, és akkor még vonalas telefonon fölhívtuk azt, akinek elküldt. Tényleg ott van egyből, te most látod, amit én elküldtem? Hogy nem hittük el, hogy ez abban a pillanatban ott tud lenni. Hát hozzá voltunk szokva, hogy elmentünk, nem tudom én nyaralni valahova, megismerkedtünk valakivel, írtunk neki egy levelet, az odaért 3-4 nap alatt, ha külföldi, akkor 2 hét alatt. Ő megint 1-2 hét alatt megfogalmazta a választ, visszaküldt, és én havonta váltottunk egy levelet. És egyszer csak hirtelen jött az a világ, hogy hopp, abban a pillanatban ott van, hogy én rányomtam arra, hogy enter, és akkor mi nem gondoltuk, hogy ez a nagyon-nagyon csodálatos dolog, ez milyen szinten föl fogja pörgetni az életünket. Hát ma már, ha nem reagálsz azonnal a bizonyos dolgokra, vagy nem vagy elérhető, nem vagy online, akkor nem is létezel egy csomó területen. Ugye sokan már, mai gyerekek már ebben nőnek bele, sőt már nem a maiak, már tegnapiak is ebben nőttek bele. Igen.

0: elképesztő. Figyelj, mesélsz nekem valami szép átalakulást, így akit így láttál, hogy nem tudom, elkezdett hozzád járni, és nagy bajban volt, és ott, nem tudom, szépen megtisztult, vagy új életet kezdett.
1: Hát, rengeteget lehet.
0: Legyizzél, névvel, címmel. Ami jó szingli anyuka, tudod, hogy is.
1: Nem, hát hál' Istennek ez napi szintű...
0: Napi szinten találkozom ilyenek.
1: Már csak, hogyha azzal, hogy megérkezik egy nagyon-nagyon... Hozzáteszem egyébként, én ezt összesen csináltam már a munkámba is, mert szerintem nagyon fontos, hogy amikor találkozunk egy emberrel, tudjunk vele úgy kapcsolatot teremteni, arra az a találkozás néhány pillanatán legyen az egy postai ügyintézés, hogy ne a szerepünkből egyfajta bezárt szívű, zord, gondterhel tekintetem, próbáljuk fölvenni a kapcsolatot. Az élet nem véletlenül hozta létre azt a találkozást, és odafigyelni a másikra. Odafigyelsz a másikra, valami csodák történnek. Tehát egyrészt látod, hogy a másik fölnéz a maga fásult, frusztrált a hangulatából, általában se elég sűrű lehet találkozni, és aztán egyfajta, akár egy-két perces levélfeladási, csekkbefizetési kis történés után olyan kis feltöltődve távoztok a jelenetből. Egész egyszer azért, mert odafigyeltetek egymásra. Ennyire egyszerű a trükk.
0: Tudsz adni. Akár egy pénztáros nőnek is, aki érted, kifizetted neki a liter tejet, és tudsz neki olyat mondani, hogy abból egy picit is...
1: De nem is kell mondani. Már ma sokszor a figyelem egyszerűen átmegy valahogy a sorok között az, hogy ott történt egy rám figyelés, és egyébként kölcsönös, tehát ez nem olyan, hogy én most megyek és adok. Nem, tehát én nem hagyom, hogy a fejembe szálljon ez az egész egyszerűen, csak ez már így kialakult, hogy odafigyelek. A figyelem egyébként eleve a kulcs. És ugyanez, amikor konkrétan, ugye a kérdésedre is válaszolok, amikor konkrétan egy ilyen céllal történő összejövetelen történik, hogy összeülünk egy dalkörre, és megérkezik egy az élete problémáitól esetleg kicsit terhelt hangulatú ember, és elkezd elején még nagyon zártan éppen csak mozdulni a dalokkal, aztán a dalok szövegei, a dalok dallama, az együttlét, az egymásra figyelés szépen meghozza a hatását, és egy elképesztően könnyed, boldog ember távozik. Ez nagyon-nagyon sűrű megtörténik. Sőt, jó esetben ez mindig megtörténik, hiszen azért találkozunk. Még egy dolog eszembe jutott erről, bocsánat, csak a testbeszél. Ja, már most a reklám jön?
0: Nem reklám, hanem hírek.
1: Vagy a hírek.
0: De mondd végig.
1: Annyi, hogy például, ugye én nagyon sokat járok Indiába, és nekem, én nagyon-nagyon szeretem az embereknek az ottani attitűdjét, például nagyon sok minden, nyilván minden társadalmi berendezkedésben vannak hibák, most nem erre akarok, hanem egyszer az ősiség, az a nyitottság, amin ott az emberek egymással foglalkoznak, és nagyon hozzájárul ez van, az úgynevezett árti, de ők minden este találkoznak, nem mindenhol azért, de azokban a területeken, ahol ez jellemzőbben ősi hagyomány, minden este találkoznak, és énekelnek, és táncolnak. Minden este. Aha. Tehát gondolj bele, hogy amikor minden este egy másfél órában te kitáncolnád az aznapi történéseket, kimozognád, kiénekelnéd, hogy mennyivel tisztább lenne az esti lefekvésedben a fejed, a gondolataid. Igazából ne is gondolj bele, hanem csináld, próbáld ki. Aha.
0: Inkább én megnézem a halatortát.
1: A reklámszünetekben táncolja.
0: Na jó, meghallgatjuk a híreket. Abszolút értem, amit mondasz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
4: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáját.

0: Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónknak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak, míg a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
1: Közlekedés.
0: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium is soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
3: Szóda.
4: Elindul második óránk, hölgyeim és uraim, ez itt a Szóda, ahogy megszokhatatok, vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marcival. A mai vendégem Varga Zsolti, akivel dumáltunk már az előző órában is. Fél, nyugtass meg, hogy azért így van, hogy beülsz az autóba, és beraksz valami jó zenét, és rázod a fejed.
5: Persze, ritkábban tény. Már csak az is, mert a zene az életem, és hogy én nagyon szeretem a csendet, és és nagyon szeretek csendbe utazni, csendbe mozdulni.
4: Tényleg? És mondjuk olyan, hogy utoljára beraktál mondjuk egy Guns N' Roses CD-t, Guns N' Roses kazettát, valami ilyesmit, tudod, ilyen nosztalgikus értelemben.
5: Az is kérdezi Marci, mert tudja, hogy mennyire rajta voltam Guns N' Roses,
4: hogy hát jó, hogy azért kérdeztem.
5: Nem nagyon szoktam berakni, de hogyha például valahol meghallom, akkor tudom nagyon élvezni, tehát hát abszolút...
4: Mondjuk kiársz közösségekbe, tehát hogy eljársz, nem tudom, ha nem is azt mondom, hogy kocsmázni, de azért van, hogy kimész ilyen helyekre, ahol társaságok gyűlnek össze, tehát azért ilyen szinten eljut hozzád a zene.
5: Persze, tehát nem élek remete életet, csak...
4: De ha egyedül vagy, inkább nem.
5: Ha egyedül vagyok, akkor igen, háttérbe ritkán teszek be zenét.
4: Figyelj, most nosztalgiázni fogunk, ugyanis ugye 2026. május 24-e van, és ebben az órában olyan tematika alapján hallgatunk zenét, hogy megnézzük, hogy ezelőtt 50 évvel, 1976-ban, 40 évvel, 1986-ban, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt, milyen dalok szerepeltek ehhez a naphoz képest a Billboard lista élén. És aztán a végén azt is megnézzük, hogy mi van a mai napon, hogy néz ki a Billboard Top 10, egyébként milyen elképzeléseid vannak így a mai slágerlistával, vagy így a mai könnyűzenei élvonallal. Tehát Billboard Top 10 2026-ban szerinted kb. Hogy néz ki? Milyen zene van? De az sem olyan, nincs tippet, csak így kíváncsi.
5: Nem vagyok én update. Nem sajnos, valóban kicsit más felé van a zenei figyelmem is. Őszintén nem tudom, hogy tudnék-e mondani előadót, aki most így megy. Igazából meg kell mondjam, időnként a tehetségkutatókat lájtosan volt, hogy követtem, már csak azért is, mert nagyon a szakmámhoz, vagy az életem lényegi részéhez tartozik a zene, meg majdnem mindig van benne egy-két ismerős is, és azokon keresztül ugye azért sokszor tájékozódom arról, hogy mik az aktuális lágerek, és van egy-két olyan aktuálisnak mondható előadó, akinek elér a zenéje, vagy az üzenete hozzám, tehát nem azt mondom, hogy ami most van, az mind rossz. Dehogy, Isten ment, csak nekem más.
4: Iszonyú jó dolgok vannak egyébként.
5: Gondolom, hát hogy nem, minden fejlődik, és a zene is fejlődik is, meg na mindegy. Igen, és hogy én egyszerűen csak nem lehet egyszerre többféleképpen élni egy életet, bár itt a social médiás világban ezt megpróbáljuk. És emiatt, ha lenne egy napban 24 helyett 48 órám, akkor lehet, hogy még azzal is tudnék foglalkozni, hogy most bár tényleg attól tartok, hogy az még több kéne.
4: Figyelj, legyen az, hogy most meghallgatjuk Kenan Cox Let It Run című nótáját, és aztán visszajövünk, egyszer csak 1976-ot írunk, és majd minden ki fog derülni.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Kedves hallgatóim, az évszám, amit írunk, 1976. Május 24-e van, ne ijedjetek meg. Ez egy rovat, amiben visszaugrottunk 50 évet, és megnézzük, hogy ezen a napon, vagyis 1976. május 24-én mi a Billboard lista első helyén szereplő dal, vagyis melyik az a nóta, ami belengi az akkori közízlést. És akkor el is indítom minden a dal. Ismerős ez neked valahonnan?
3: Nem, de még egy korai Depeche Mode-nak is...
2: Korai Depeche Mode, de tényleg igazad van.
3: De csak ugye innen már nem.
2: Ismerős a hang.

zenekarnak a neve egyébként Wings, a nóta címe Silly Love Songs, ami ugye ez a butuska szerelmes dalok. Hallgass meg ezt a hangot!

0: Mert hogy egyébként Wings a zenekarnak a neve, de kérlek szépen, az az ember, akinek a csatornáján, mert egy YouTube-ról hallgatjuk a zenéket, a csatornáján megszól ez a nóta, oda az van írva, hogy Paul McCartney.
1: És akartam is mondani, hogy a Beatles, és igen.
0: Ugye, mert hogy az volt, hogy a Beatles után azért ugye mindenki kereste a helyét a világban. Szerintem iszonyú nehéz dolog lehet egy Beatles siker után így egészségesen életben maradni. Ez egyébként többeknek jól is sikerült. Aztán volt, akinek sajnos egyáltalán nem. Ugye John Lennon volt, akinek nem sikerült életben maradni, az sem. De Paul McCartney tulajdonképpen a mai napig nyomja olyan szinten, hogy egyébként volt közös nótája a Rihannával, és a hogy hívták, ha ezért reppert a ez a nagy Trump rajongó, ez a, nem ugrik be a srácnak a neve, Kanye West. A Kanye Westnek. Tehát, hogy hárman nyomtak, érted, egy dalt, de hogy ezekben az időkben, 1976-ban ez a Wings nevű zenekar volt az ő nótája. Tetszik ez nekünk? Tetszik, szerintem jó. Ja, szép kis nóta. Egy 5 perc, 55 másodperc hosszú dalról van szó, és ahogy mondtam, 1976-ból. Silly Love Songs.
1: És akkor, még nem kell, még nem kell 40 másodpercen belül bejönni a refrénnek, ezért ja, ott ilyen hosszú lenni a dal. Egyébként érdekességképp, hogy Indiában, ahol az első 6-7 utazásom során mentem Rishikesbe, ott van egy úgynevezett Beatles ashram, mert a Maharishi Mahesh Yogi, aki, hát ők is elkezdték keresni az útjukat, akár lehet, hogy a nagy sikernek és az egyéb lelki folyamatoknak a feldolgozása sát is megsegítendő, és volt egy gurujuk, aki az Indiába jártak oda Rishikesbe, és ott évtizedekig be volt zárva az ashram, tigrisek lakták meg vadállatok, mert nem volt benne mozgás, aztán megnyitották múlt évtizedben, és a megnyitó alkalmával én zenéltem is ott azzal a kis közösséggel, akihez én kijártam oda Indiába, akik egyébként nem indiaiak, csak ők is ott. És igen, a Beatles-ék, ahol ez a négy nagyszerű srác is kereste az útját, ott zenéltem, igen.
0: Na, akkor most pedig meghallgatjuk az 1986. május 24-i slágert.
1: Elindult a popularizálódás.
0: Igen. Egy összetett nagy dalról van szó. I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Tudod, kire van szó? Show them all
1: the beauty that lives inside.
0: De olyan

bejön a dolg, ugye megérkezett a dolg. Egy picit erősebben ebből a suttogósban, egy picit erősebbre vált az énekesnő, aki ki kéne találni, hogy ki. De nem fontos, tehát. De,

0: tényleg is el.
1: Ha nem talál ki, hogy a Whitney Houston énekel, akkor fia, én nem tudom, mit csinálni. Ki énekel? Tessék,
0: Whitney Houston-t tiszteltem volna, csak ilyenkor az ember nem akar hülyeséget mondani.

én rengeteget jártam ki a városba, és az utcakölykök, egy kicsit én is az voltam, és az utcakölykök egy csoportja, így nagyon elkezdte kamázni ezt a zenét, ami nekem egyébként akkor nem tetszett, de hát pontosan emlékszem a dalra. Ugye ekkoriban már nagyon ment a rap, az afroamerikaiak rapje, és bár ez alapvetően egy éneklős dal, de hogy itt is

0: 1996-ról beszélünk, most eltávozunk egy kicsikét, pihenünk, hallgatunk néhány dalt így a rádió kedvencei közül, és aztán visszajövünk, egyszer csak 2006-ot fognak írni. Neked ez hogy tetszik egyébként?
1: Meglep, hogy a 96-os terminusból idő intervallumból nem egy általam ismertebb dal jött föl, bár ugye én...
0: Ez nagyon ment!
1: Én meg ugye már akkor is inkább az underground zenében voltam, nem a Billboard listás mainstream vonalon.
0: Fél nekünk 96-ban ezért szólt Red Hot Chili Peppers.
1: Igen, igen. Meg Faith No More.
0: Igen. És
1: Phil Revgen mikor volt? 95-ben?
0: Már szerintem akkor is volt, igen.
1: Mert azért nem voltam én közömbös ezekre a... De valahogy ez a dal, mert még a zenekar neve sem sincs meg, hogy így
0: mondom. Tényleg? Mi nagyon megy. Mert egyébként egy különleges nóta, tehát érzem, hogy miért megy, addig ilyen nem volt, hogy tudod, rappel, de közben mégis énekel, meg nyugodt, meg tudod, négy jóképű csávó. Szóval értem a sikert. Na, akkor most hallgassunk zenét a rádió kedvencei közül, és aztán jövünk vissza nem sokára.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Kedves hallgatóim, 2006. május 24-ét írunk, és ne csodálkozzatok, ebben a rovatban Varga Zsoltival visszaugrunk az időbe, ugye hallgatjuk a Billboard lista első helyezett dalait, és milyen, nézzünk egy harmónia, egy memória játékot. Emlékszel, hogy kik voltak 50, 40 és 30 évvel ezelőtt a Billboard listáján? Miket hallgattunk meg?
3: Amiket most végighallottam, ugye Paul McCartney Wings Szárnyak című zenekarának az egyik dala, aztán utána jött a Whitney Houston Monument.
2: Akit kitaláltál?
3: Abszolút. Hát a hangját meghallom, még egy sem hallom, már tudom, hogy ő az. Hogy monumentális szólslágerével. Aztán ugye a 90-es évekből hozott dalt, azt, vagyis előadott azt.
2: Bone Thugs and Harmony.
3: Na, tehát ő rájuk se, akkor nem emlékszem sem, a most nem tudtam megjegyezni a nevüket.
2: 2006-ot írunk. Ez biztos hallottad, rádióban nagyon sokat ment ez a dal. Meg a diszkókban.

0: dalnak az alapja lett megcsinálva, de vajon ki az a néni, aki énekel? Ez ennek a Rihanna dalnak ki az énekesnője? Abba segíts nekem.
1: Várjál.
0: Ez a Barkóva lényege, hogy megmondod, hogy ezt a Rihanna dalt ki énekli.
1: Rihanna dal. Rihanna lehet.
0: Rihanna. Nagyon jó válasz. A nota címe pedig

0: nem tudom elképzelni, hogy beülök az autóba, és akkor berakom Rihanna SOS-ét, de így is hallom, egyszerűen érzem a
1: visszatér. Hát erről szól, ugye a repetitivitás, az ismétlődés, a dobok erről szólnak, hogy kiütik a hétköznapi aggódó elmédet, és akkor ráraknak egy ilyen mozgásmeditációra, és persze, ha meg tudom engedni, hogyha elengedem a zenékritikust a fejemből, vagy a nem tudom, az ízlés világomat, akkor...
0: Hogy jössz vele?
1: Akkor tudhatni, hogy nem.
0: És ezt elárulod-e nekem, hogy a Rihanna néni miért mutogatja a popsiát ebben a videoklipre?
1: Én gyanítom, hogy biztos szép neki, és hogy a nézettséget is növelje.
0: Igen. Ja, hát igen, 2006 ez a nagy zenei biznisz. Ugye itt már multinacionális cégek vásároltak föl irgalmatlan rádiós hálózatokat, és egyáltalán, hogy pörgessék a maguk cuccait. Ja, Rihanna egyébként szerintem egy nagyon idézett tehetséges, emberten jó előadó csaj játszott már a szigeten, és szerintem még így fog is, tehát hogy tök aktív. Pedig hát érted évtizedek. Tehát arról beszélünk, hogy 20 évvel ezelőtt. És még mindig. Ott van. De aztán majd ki fog derülni egyébként, hogy a 2026-os Billboard Top 10-ben ott van. És akkor ugrunk 10 évet, 2016

volt egy időszak, amikor így rettenetesen mentek ezek a trappek. Ezek az ilyen bokóderes hangok, tudod, amikor így vitte a gép is, tudod, hogy nyilván kiénekelték ezeket a hangközöket, meg minden, de rásegített egyet a gép, hogy valahogy olyan legyen olyan plasztikusabb, vagy kicsit olyan komputeresebb, vagy olyan elektronikusabb a cucc. Különben rengeteg zenész a mai napig abban van, hogy miért ezek a zenék hogy mennek. Hát egyébként majd fogod látni, hogy a 2020-ban tök másként néz ki a Billboard Top 10. 10 éve, hogy ezek a dalok mentek, és ekkorákat mentek. Ugye a

0: neked ez kimaradt, fogadjuk.
1: Ki, Bestreet Pusi Lágot én is használom egy kérdalomban.
0: Ez a ragaton, nem?
1: Hát igen, meg latin zenékben is sokszor alkalmazzánk. Hát lüktet, és nagyon szépen megtáncoltad.
0: De különben erre jó is táncolni, erre a tempóra, vagy erre a dobgrúra. Én onnan tudom ezeket a dalokat. Igen, onnan tudom ezeket a dalokat, hogy van három tinédzser lányom, akik 15, 17 és 19 évesek, 10 évvel ezelőtt. Azért a 9 éves lányomnál már a Drake az így ment, futott, úgyhogy így ezeket így mutogatta nekem, meg kellett hallgatni. Tudod, eljön az idő egy ilyen apa életében, amikor nem az van, hogy beülsz az autóba, és meghallgatod azt a zenét, amit te meg akarsz hallgatni, hanem tudod, így azonnal veszik el a telefont a gyerekek, és rakják be a saját kedvenceiket. Szóval 2016-ból Drake, Wizkid és Kyla közös nótája, One Dance. És néhány rádiós sláger után visszatérünk 2026. május 24-én, és megnézzük a Billboard Top 10-ét, ez lesz a hírek előtt. Hallgassunk most zenét a rádió kedvenceik közül. Konferálják egyet?
1: Hára sivesen, keresesen, kesék.
0: Janet Jackson és az All For You következik. Oh yeah!

0: ahogy ígértem, hírek előtt visszajöttünk Varga Zsoltival, az évszám, amit írunk, 2026. május 24, ugye ebben az órában utazgattunk az internet segítségével, megnéztük, hogy ezelőtt 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok lengték be az akkori közízlést, és hát most itt vagyunk ezen a napon, amin vagyunk, real time, kérem szépen, nyomogassátok meg az arcotokat, ez most a jelen idő, a tizedik helyen, csináljuk már azt, hogy számolod nekem a férfinői dalokat, segítek. Egyik ezzel lesz a férfi, a másik a nő, jó? Csak arra vagyok kíváncsi, hogy így a nagy show business, így a nagy zenei business hogyan követi le a világban lévő férfinői arányt. Tizedik helyen egy férfinői dal, ez egy duett, Tame Impala és Jenny közös nótája, a Dracula. Kilenc, ott számolj mind a kettő között az egyet. Kilencedik helyen Kellanitól a Folded. Ő egy hölgy, méghozzá nagyon tehetséges, nagyon ügyes csaj. Nyolcadik helyen Bruno Mars és a Risk It All. Hetedik helyen Olivia Rodrigo, a Drop Dead. Sok ilyen tínédzser kedvenc, Olivia Rodrigo. Hatodik helyen ismét egy fiú dal, Alex Warrentól, az Ordinary. Ötödik helyen Olivia Dean, ő a Luca lányom, legkisebb lányom kedvenc énekesnője, és fél könnyes szemmel tudja gyönyörűen énekelni. Teljes áttéréssel énekli Olivia Dean szerelmes problémát az én 15 éves gyermekem. A nota címe So Easy. Negyedik helyen ismét egy Bruno Mars nota, I Just Might. A harmadik helyen ismét Olivia Dean, megint Luca lányom könnyes szemmel énekel, Man I Need. Második helyen pedig egy country nota, Ella Langley-vel, aki szintén egy csaj. A nota címe Be Her, és akkor mutatom az első helyet, amit különben már nagyon sokszor hallhattatok itt nálunk a Billboardon, vagy itt a szódában, ugye, mert ennél a Billboardos rovatnál mindig fölkonferálom őket, vagy őt, ő pedig nem más, mint a második helyen szereplő Ella Langley, csak ez a nóta most a Choose in Texas, amit hallhattok.
1: Két négyre nyertek a lányok.
0: Country. És full country. És egyébként több country nóta volt így a top 10-ben. Rapnek nyoma nincs, tehát mindenki énekel, refrének vannak, szép refrének. She's from Texas, I can tell by the way. He's too stubborn. De nem tudom, ebben a fajta countryban nekem mindig van valami olyan megnyugtató, nem? Hogy olyan andalgó, olyan érzelmes.

0: Szóval 7-4.
1: 7-4. 7 női dalunk is, 4 férfi nótánk van a Billboard Top 10-ben. Drága urak, szedjétek össze magatokat, mert a csajok azok most így jobban virítgatnak. Egyébként, ha fél szétnézel a világban, most azért a csajok nagyokat virítgatnak. Vagy nagy vagányság van a csajoknál. Nem? Neked mi? Fél, kíváncsi vagyok, hogy hozzád inkább nők vagy férfiak mennek.
2: Hát ez nem is kérdés, hogy nem a hozzám a lényeg, hanem maga ezek a önismereti folyamatokra abszolút nők. Itt szép folyamatosan azért van változás, férfiaknál is egyre népszerűbb, hogy így
1: foglalkoznak magukkal.
2: Igen, igen.

0: fogunk térni, de hogy, hogyha valaki itt van a környéken, és úgy érzi, hogy tök szívesen bekapcsolódna, hogy foglalkozná többet a lelkével, hogy szívesen menne olyan közösségbe, ahol, ahol ez, ez nem ciki, ahol ennek, érted, ez egy ugyanolyan természetes folyamat, mint az, hogy az ember elmegy vacsorázni, hogy, hogy így megtalálnak téged?
1: Igen, lehet, hogy talán az lenne a legegyszerűbb, hogyha e-mailbe felvenni a kapcsolat, melyikként...
0: De nincs egy ilyen Facebook, meg egy Insta oldalad, ahol ezt nem lehet téged érni? Vagy ahol látják, hogy te ki vagy és mit csinálsz?
1: De van csak... tehát a sima Facebook profilom az már régóta be van telve, és van egy másik, ami... ami...
0: De most már, kinyitják, tehát most már lehet követni is.
1: Igen, csak valami nem sikerült nekem átalakítani ezt az oldalt olyanná, de le vagyok ebben picit maradva, tudom, ezért akartam...
0: Ez tök fontos lenne, érted? Ha valaki azt mondja, hogy úristen, de érdekes ez az egész, hol találom meg, érted? Hogy, és egyből, érted? Hogy
1: van egyébként ilyen Facebook csoportom, tehát végülis abba tudnak jelentkezni, igen, de emellett mondanék egy e-mail címet, hogyha valaki felírja. Omki, ugye Oszkár Miklós Kálmán Ilona, omki.vargazsolt@gmail.com.
0: Ezt így könnyen... mi a Facebook csoportnak?
1: A Facebook csoportnak pedig szakrális dalkörök és vezetett meditációk Varga Zsoltival. És akkor oda lehet szakrális dalkörök és vezetett meditációk Varga Zsoltival, valami ilyesmi a címe, de biztos megtalálják ezt a csoportot így, és oda lehet jelentkezni, és akkor én majd kapok értesítést, és akkor fölveszem. És akkor onnantól kezdve Facebookon föl tudjuk venni a kapcsolatot.
0: Meghallgatjuk a híreket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu.
8: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Grogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. május 24-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónknak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladék gyűjtőzsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon

0: Arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohózsákokat maguk adják ki a lakosoknak, még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
1: Közlekedés.
0: Északa Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton várható sebesség ellenőrzés.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
4: Szóda.
5: Elindul harmadik óránk, ez még mindig a Szóda a Lombos Marcival és vendégével Varga Zsoltival. Ugye most egy kötelezettségemnek kell eleget tennem, de nyugodtan szólj bele, napi információkat mondok, például ki ünnepli ma névnapját. Mindenki, akit úgy hívnak, hogy Eliza, Eszter, Csepel, Godwin, Hanka, Hanna, Jamina, Jana, Mária, Marióra, Miléna, Simeon, Simon, Sion, Szaffi, Simona, Simonett, Simonetta, Sophie, Sofia, Vanessa, Vásti, Véta, Vince, Zsófi és Zsófia. Nekik kívánunk boldog névnapot, illetve ha van ismerősök, akik így hívnak, és még nem köszöntöttétek fel őket, akkor most itt van, itt van a legjobb alkalom, hogy az a pezsgő, ami 4 éve ott lapul a hűtőszekrényetek aljában, azt kivegyétek onnan, átmenjetek hozzá, és felköszöntsétek. Becsöngettek, kinyitja az ajtót, fűrángatás, pezsgővel lelocsolás, és bemásztok hozzájuk, és megeszitek a vasárnapi húslevesüket és rántott húsukat. Néhány eseményt mondok, amik ehhez a naphoz köthetők. Az első, amit a Wikipédia jegyez, 1218-ban megindul az 5. keresztes hadjárat, ezzel lerabolva a közel-kelet gazdag és civilizált államait, kisebb birodalmait, és elhozzuk vissza Európába a sok lét és mindenféle kincset. 1859-ben első pályaudvara megnyitásával Miskolc bekapcsolódik a vasúti közlekedésbe. 1883-ban átadták a forradalomnak már, Marci, a forgalomnak a Brooklyn hidat. Na, ki, aki rossz az, aki rosszra gondol? És akkor van egy ilyen, nem tudom, második világháborút nem olvasok be, az hülyeség. Az nem kell. Nem hogy hülyeség, csak hogy beolvasni hülyeség. Sportesemények, Forma 1 van itt, 64-ben Holland nagy díj volt ezen a napon, 98-ban, 2009-ben és 2015-ben pedig monakói nagy díj. Te mennyire vagy képbe egyébként Forma 1-jel? Nézed?
6: Nagyon levők maradva, én Ellen Prost idejében voltam nagy Forma 1-es.
5: Ja. De, és az mond neked valamit az év, hogy Mika Hakkinen?
6: Persze.
5: Az egy McLaren Mercedes-szel 98-ban nyert, és 2015 pedig Nico Rosberg egy Mercedes-szel. Híres születésnaposokat olvasok be. Például nagyon irgalmatlan hosszú a lista, és ezekből én így kikeresem azokat, akikhez kb. Tudok kapcsolódni. És akkor legyen az első, aki ilyen, az 1941-ben született amerikai énekes, zenész, zeneszerző és költő, akit egyébként Robert Allen Zimmermannak hívnak, az ő neve Bob Dylan. 1944-ben született Patti LaBelle, amerikai R&B énekesnő és színésznő. 1945-ben született egy olyan színésznő, majd mindjárt fogok segíteni, aki egy csupasz pisztolyban játszotta Frank Drebinnek a feleségét. Vajon emlékszel-e, hogy ki ő?
6: Persze. De aki a Dallasban is játszott, az a csajszín.
5: Priscilla Presley. Ja, ugye Elvis Presley lánya.
6: Tényleg, persze.
5: Igen. Megyünk tovább. 1970-ben született egy nagyon nagy magyar üzletember, akinek különben van némi balassagyarmati vonatkozása, a Papkarcsi az üzlettársa, ő pedig Gattyán György, magyar vállalkozó, Magyarország harmadik leggazdagabb embere 2012-ben. Azt tudod, hogy a Papkarcsi az...
6: Szerintem tudom, mibe utazik.
5: Igen. De hogy emlékszel a Karcsira, hogy itt járkál tudod a városban, hogy ilyen hasonszörű srác volt, mint amilyenek. Mi vagyunk most a gyakorlatilag a világ nagy üzleti berkeiben sétálgat úgy. De hogy az van, hogy ugye nem csak híres embereknek van a születésnap, nővére. Uh-huh. És én emlékszem. Ő szép csaj.
6: Akkoriban ő egy...
5: Igen, szerintem most is biztos szép.
6: Én hát nagyon évtizedek óta nem hallottam fel. Karcsival valahogy egyszer össze, valahogy beszéltünk valamilyen módon az internetnek köszönhetően, nem tudom már milyen ügyben, de azt tudtam, hogy nagyon kiszakadt innen, meg hogy befutott, de hogy ennyire nemzetközi szinten is...
5: Abszolút. Én találkoztam is vele, meg dumáltam, én néha egymásra írunk. Ja, Karcsi, nem tudom, hogy hallod-e az adásunkat, ott Amerikában hallható-e. Interneten egyébként igen. Na, szóval nem csak híres embereknek van születésnapja, hanem abszolút hétköznapi kórházban dolgozó nővéreknek, a börtönőröknek, sírásoknak és munkanélkülieknek. És mindezt csak azért mondtam, mert egyébként meg különben tök mindegy, mivel foglalkozik, mert amikor ott leszünk a Szentpéter előtt, akkor nem azt fogták kérdezni, hogy hány követőd volt, meg mennyi pénzed van, nem azt fogja Peti bácsi kérdezni. Na, hogy viselkedtél? Mit tettél magadért, meg a családodért, meg a környezetedért? Szóval, hogy nekik ugyanúgy kívánunk minden embernek, akinek ma születésnapja van, ugyanazzal a megelőlegezett bizalommal kívánunk boldog születésnapot, nem így van?
6: Abszolút.
5: És akkor még olyat mondok, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van Európai Nemzeti Parkok napja. 1990-ben alakultak az első nemzeti parkok Európában. Az Európark 1999 óta ünnepli ezt a napot. Ma van a Cirill ABC emléknapja több országban, Bulgáriában nemzeti ünnep, a szláv írásbeliség és a kultúra napja. Ma van Kalisara ünnepe, ami egyébként egy nemzetközi roma ünnep. És ma van Eritrea államban a függetlenség napja. És ahogy szoktam mondani egyébként, hogy amit lehet, így ünnepeljünk meg, hogy ragadjuk meg az alkalmat, hogy
6: nem táncoljunk
5: és énekeljünk. Hogy együtt legyünk, érted? Eszünk Igen. nagyokat, iszunk nagyokat, dumálunk, röhögünk, néha kicsit összeveszünk, kibékülünk. Igazából ezért érdemes élni, Zsolti tulajdonképpen erről beszél, azt mondja, hogy Indiában van, aki ezt minden nap csinálja. Hát szerintem ők csinálják jól.

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sőn Edina.
1: Hello.
2: A vonal másik végén, Sőn Edina. Olyan régen beszéltünk, annyira elfoglalt vagy.
1: Egy kicsit most elfoglalt voltam.
2: De most ráérsz.
1: Igen. Most ráérek. Igaziból ti vagytok a prioritásom.
2: Ó, ez igen megtisztelő. Azt csak a Zsoltinak mondom, hogy Edina, aki ugye most hát lassan tíz éves lesz most novemberben a rádió, és minden vasárnap itt van velünk, az most ő a Ferencvárosi Televíziónak, ő lett, illetve média csoportnak ő lett a vezetője. És ezért annyira
1: nem, elfoglalt... Nem így kell mondani. Nem, Marti, nem. Akkor... Igazgatónő.
2: Igazgatónő.
1: Hogy mondjuk ki.
2: Drága igazgatónő, mit tudsz nekünk kulturális programot, kedves igazgatónő? De egyébként a tegeződés az maradhat?
3: Gratulálok.
1: Nem tudom, majd még meggondolom. Köszönöm szépen, ez most már régebben van, csak a Marti szeret visszatérni erre a dologra.
2: Csókolom. És mit tetszett nekünk hozni igazgatónőni kulturális program gyanánt? Vagy
1: jó,
2: bármilyen
1: én... kultúr? Hát, hogy ha már Ferencváros, és ha már itt a nyár, akkor mi lenne, hogyha most csak a Budapest Parkot ajánlanánk, aha, ahol tök fantasztikus programok nagyon vannak, és abból is így kiemelek egyet, ami nekem egy picit közelebb van, mint bármi más. Ez majd május 28-án lesz. Én tudom, hogy nem szoktunk így előre arra ajánlani, hanem főképpen visszafelé, amin már voltam.
2: Nem, szerintem ez de... jobb. Ez jobb, mert most képzeld el, hogy ajánlasz valamit, amit már nem lehet megnézni, vagy ez most milyen,
1: igen, de
2: milyen jó, hogy jövő héten el lehet menni.
1: Igen, na, szóval Csini Baba Tánctal Fesztivál, ami most már azt hiszem, hogy a negyedik vagy az ötödik alkalom, ez a Katona József Színház által szervezett nosztalgia koncert, amin egyébként amellett, hogy fellépnek a jó hangú színészei, mindenki jó hangú a Katonában, szóval, hogy a katonás színészek, rengeteg vendégük is szokott lenni, és hát itt slágerek hangzanak el egyértelműen, és idén, akik már biztosan ott lesznek, és akik nem a Katona József Színház színészei, hanem egyébként más színházakban játszó kiváló színészek, illetve zenészek, mondok egy párat, jó?
2: Aha,
1: Jónás Jéci. Vera,
2: okay.
1: Ollár Klemenc László, mm-hmm. Németh Juci,
2: okay.
1: Péter Fibori, Bongor, Beton Hoffi, Bakosi Norbert. Jó, most nem mondok végig mindenkit.
2: Jó, mert tök jó. Szóval mondjak
1: végig persze, mindenkit. Oké, Bércesi Róbert, Járai Márk, Pajor Tamás, Szena, Dagadú Sziszi, Vitáris Iván, most azt hiszem, hogy Fekete Giorgio,
2: ugye,
1: csak azért, hogy biztos, hogy ne hagyjak ki senkit, szóval, igen, hogy fantasztikus a line-up, és egyébként vendégművészek, színészek, Nagy Ervin, ugye, aki most már parlamenti képviselő, azért, és ugye valaha a Katona József Színház társulatának egyik tagja volt, vezető színésze, ő is fellép, Csákányi Eszter, Szabó Győző, Túróci Szabolcs, szóval azt tudom nektek mondani, hogy tök fantasztikus az egész történet.
2: Ez olyan sztárparádé, érted, hogy tulajdonképpen nem, nincs az a szubkultúra, hogy ne találd meg magad. Mondjuk nem tudom, aki a skandináv death metalt szereti, az pont nem találja meg magad, de egyébként attól, hogy valaki szereti a skandináv death metalt, attól még szereteti a színházat. Érted, hogy ez milyen program?
1: Szóval csak azt akarom, várjál, és akkor mondok valamit, hogy ugye úgy kezdtek, tehát ugye azért volt Csini Baba Tánca Fesztivál, mert ugye a 60-as évekkel kezdtek, és hogy mostanra a 80-as, 90-es évek slágerei következnek, és hát általában ez egy ilyen nagyon komolyan megrendezett show műsor.
2: Igen.
1: És tényleg a Katona, csak azért, hogy így mondjak egy pár nevet, szóval tényleg a Katonának a művészei szinte mint fölvér, Bányai Kelemen Barnától Vizi Dávidig, Ónodi Eszter, Pálmai Anna, Jordán Adél, Keresztes Tamás, szóval, hogy tényleg fantasztikus művészek állnak a színpadon. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy Budapest Park május 29.
2: És egyébként a Budapest
1: 28, Park... 28, ez a 29,
2: 28.
1: De semmi baj.
2: A Budapest Park az a hely, hogy simán, érted, vidékről az emberek autóba ülnek és utaznak 200-300 kilométert is azért. És azt gondolom, hogy a Csini Baba az pont egy olyan program. Én azért láttam így a tavairól YouTube felvételeket, ami meg szintén olyan, hogy emiatt. Úgyhogy kedves emberek, ha egy jó csütörtök este, mert ha jól számolom, akkor csütörtök. Egy jó csütörtök este nem tudtok mit csinálni, és már láttátok sokszor a Die Hard négyet, már egy 4500-szor, akkor üljetek autóba és menjetek el a Budapest Parkba, ahol Csini Baba koncert, tényleg iszonyat nagy sztár felhozottal. Drága Edinám, csókollak.
1: Én is titeket, sziasztok!
2: Örülök, hogy beszéltünk. Puszi!
1: Én is, sziasztok!
3: Szia!

0: mesél.
1: Létező rovatunk a bennünk élő Klotid néni, ez a kellemetlenkedő házsártos öregasszony, akit, ezzel tudod, ilyen megfertőzi a többieknek a jó kedvét állandóan, tudod. Megy ez a zsörtölődés, meg morgás, hogy az, amit te egyébként csinálsz, meg amit ti csináltok így a zenén keresztül, és most pont nem a Klotid néniről, mert mindig erről szoktunk beszélni, hanem az, hogy a Klotid néni jelenséget hogyan lehet így áttransformálni valami boldogságkeresőre. Tehát, hogy érted, amikor így az, hogy megint morgok, és elhiszem, hogy nekem van igazam, és egyszer csak rájövök arra, hogy nem az számít, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy együtt táncolunk és mosolygunk. Hogy szerintem ez egy iszonyú izgalmas téma, ha meg Klotid néniről van szó, és te tulajdonképpen ilyen szeánszokban veszel részt.
2: Hát igen, és ugye, hogy időnként bejövök hozzád, emlékszem most már erre a Klotid néni rovatra, és lehet azt mondani, egyre szükség van arra, hogy a bennünk élő Klotid néniből ki tudjunk tágulni, föl tudjunk ébredni belőle, mert hát azért körbenézel, elég sok minden zajlik úgy a világban, amire lehetne panaszkodni, mert nem az ízlésünknek megfelelő, mert kicsit el van vadulva a kommunikáció emberek között. Még az én távlatomból is ez nagyon-nagyon látszik, és, nem, és hogyha megyünk ezekkel a folyamatokkal, hogy akkor mi is belemorzsolódunk ebbe a megkeseredős, reménytelenedős irányban. És én azt tudom mondani, ami engem megmentett ettől az iránytól, és máig napi szinten gyakorolom, ugye, az a figyelem. Ugye egyszerűen van az a részünk, amelyik így rágódik, problémázik, kritizál, ítélkezik, és a saját, nem tudom, erkölcsi normáival veti össze a világ történéseit. És van egy részed, amelyik a megfigyelő, amelyik nem véleményez, hanem egyszerűen tudatában van az égbolt mélységének, a fák gyönyörűségének, a fölröppenő madár bájának, a veled szemben ülő ember tekintetén keresztül jövő figyelmének. Tehát amikor nem a saját zárt rendszeredet kommunikálod kifelé, hogy a véleményedet újra elmond, egy újabb helyen is elmond, hogy hú, hát én ezt gondolom, és ezt én nagyon szilárdan gondolom, és ezt még egy helyen szeretném elmondani, mondjuk itt most is elmondanám, hanem kicsit befogadóvá válsz arra, ami kívülről esetleg hat rá. Tehát elkezdesz figyelni arra, ami itt és most van. Mert azt azért megunhattad már sokszor, ez általános alanyt használ, tehát mindenkire igaz, hogy az, ami a fejünkben megy, ezt halljuk elégszer, hogy az ott karattyol sokszor az éjszaka kellős közepén is, és a figyelmen keresztül egyszerűen kihelyezed a figyelmet, fókuszált egy tágabb valóságba, ami nem a gondolataid, ennyire egyszerű. És a figyelem, sokszor a figyelem az könnyebben megtörténik dinamikus folyamatok közepette, ezért, hogyha az ember nagyon feszült, akkor könnyebb előtte kitáncolja magát, kiénekli magát, így a legdurvább részei ennek a nyugalmát megzavaró hatásoknak kimozognak belőle, és könnyebben tud megszelídülni és észrevenni, hogy a létezés tulajdonképpen egy leírhatatlan békés és örömtáncra épül a természetben. Ugye csak az ember az, amelyik ráfeszül és mindenféle játszmákat vetít a világra. Alapvetően a természetben még az erőszak is egyfajta természetes megadással történt. Amikor levadász a préda állatot, a ragadozó, ott is oké, van fizikai fájdalom, de valahogy még abban is ott van ez a világrendje, ez a természetrendje jellegű. Tehát nincs pszichológiai ellenállás, nincs, tehát nem kezdi utána az antilop utálni a, nem tudom, oroszlánokat, mert egyszerűen ez a természetrendje, tehát valahogy van egy ilyen természet.
1: Hogy alapból nem szereti.
2: De ugye, hogyha azt nézed, mondjuk egy ragadozó állat egyébként mekkora relaxációs üzemmódban van, amikor nem éppen azt a néhány percet végzi, amikor levadászza az állatot. Alapvetően egész nap éli a napsütés, meleg simogató, a szél simogatását, éli a valóságot. És aztán, amikor ugye enni kell, akkor enni kell, és akkor menni kell. Olyankor megy, vadászik, éli ezt a... De most nem ebbe akarok milyen filozófiaiak belemenni, csak egyszerűen az embernél azt érdemes megfigyelni, hogy hányszor éli a valóságot. Azt, hogy állandóan készül valamire, állandóan készül a fejében a következőre, tervez, vagy ha éppen nem tervez, akkor saját magán aggódik. Akkor így mi lesz? Ugye van is egy gyakorlat, hogy csak egy gondolatkört kiveszel a hétköznapi gondolataidból, az ahhoz tartozó összes asszociációval, a velem mi lesz jellegű gondolatkört, akkor egy egészen új világ tekinthetsz körbe.
1: És hát persze, csak érted, hogy azok a beidegződések, és ezt most őszintén mondom, hogy érted, együtt élsz magaddal, megtanítottak arra, hogy már pedig azért kell elvégezni az iskolát, hogy majd, amikor majd dolgozni fogsz, akkor majd jó legyen. Azért kell jól elvégezni, hogy jobb iskolába menjél. Azért kell dolgozni, hogy majd, amikor megveszed magadnak, érted? Tehát, hogy gyakorlatilag az emberek azt tanulják pici koruktól kezdve, hogy hogyan lehet ezt a mostot elodázni 20-25 évre előre. Érted? Tehát, hogy 6 éves gyerek azért ül az iskolába, hogy majd 18 évesen vagy egyetemre menjen, vagy írástudóként tudjon dolgozni. Érted? Hogy már ott kezdődik, hogy 6 évesen erre tanítják. Érted? Hogy amikor megtetszik egy ház, akkor azért veszel fel kölcsönt, hogy majd 25 év múlva ezt majd kifizeted, és akkor a tiéd lesz. Érted? Tehát, hogy tulajdonképpen hányszor van olyan szitu, hogy te jövőt vásárolsz magadnak?
2: Ez folyamatosan, így van, folyamatosan ebben a félelemben él az ember, a jövő.
1: Hogy lehet elengedni?
2: Hát úgy, hogy beleébredsz a valóságba itt és most. Úgy, hogy odafigyelsz. Tehát, hogy...
1: Fia, az megvan, hogy legtöbb embert szerintem a valóság az fejbe korintja. Hogy az sokkal ritkább, hogy valaki a jelennek a jóságába ez egy csöppen bele, és az ébreszti föl. Úristen, így is lehet élni? Hogy inkább az kolítja őket fejbe, hogy nem tudom, tönkrementem, meghalt az édesanyám, blablabla, bla, bla, érted? Hogy sokszor rossz az, ami felébreszti az ember. Vagy
2: sokszor, igen, hát ugye persze az ember csinálja a megszokott dolgait, annak mentén, ahogy kondicionálták, és legtöbbször el kell menni a szakadék széléig ahhoz, hogy a nagy változás megtörténjen, igen. Tehát általában az ember halad ezen az úton, a kis pofonok ritkán ébresztik föl, de ugye ha szerencséd van, akkor meghallod ezt, amiről például most én beszélek, meg hát nem csak én, hát a madarak erről csicseregnek minden pillanatban, hogy figyelj oda arra, ami itt és most van. Na, egy egyszerű, engem nagyon megrázott jó értelemben, nagyon megborzongatott ez a felismerés, hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy ölelés, egy érintés, az csak most tud történni.
1: Tehát a csókolózásra gondoltam.
2: Az is egy jó példa. De maga az élet, az csak most tud megtörténni veled. Egész egyszerűen soha senkit nem öleltek még meg a múltban. Mert amikor megöleltek a múltban, akkor az most volt. Egy múltbéli mostban öleltek meg. Mint ahogy soha senkit nem fognak megölelni a jövőben, hanem ha az eljön, akkor egy jövőbeli mostban. Tehát az élet, az most történik. És akkor figyeld meg az életedben az, hogy te hányszor vagy ott, ahol vagy. Vagy hányszor tervezed a jövőt, vagy szomorkodsz a múlt miatt, vagy rágódsz a múlton. Igen. És akkor így érdemes kitisztítani az életet, hogy minél többször legyél ott abban, ahol a tested van, ahol éppen vagy. Ne fantáziálj. Az összes többi az fantázia. A múlt, a jövő az fantázia.
1: És egyébként jellemzően ezeken a nevezzük szeásznak, bocs, hogyha nem jó szó, hogy jellemzően ezekben a szeászokban egyszer csak a teljesen hétköznapi emberek, és mondjuk mondasz néhány olyan foglalkozást, akik oda járnak hozzád, mondjuk ilyen viszonylag nagy ellentmondásokkal.
2: Persze, hát ez a szép benne, hogy ott ugye lerakjuk a szerepünket, tehát az, hogy valaki egy jól prosperáló, nem tudom, hatalmas cég vezetője, vagy gazdasági igazgatója, vagy éppen egy munkanélküli ember, vagy egy villanyszerelő, vagy egy tanár, ez teljesen mindegy ott, ugye?
1: És ott gyakorlatilag ott ezek az emberek együtt örülnek az életnek, és ezt a civil minőséget nem, ezzel nem foglalkoznak.
2: Hát egyáltalán.
1: És tudnak együtt nevetni.
2: Így van, és maga az összejövetelek szándéka is ugye arról szól, hogy hagyjuk kinn a szerepeinket, hagyjuk kinn a ajtón kívül azt, amit hétköznapi szinten játszunk, mert azért találkozunk arra másfél-két órára, hogy egy mélyebb valóságunkat tapasztaljuk meg, és hogy ez elképesztően felszabadító erejű, de tehát ha belegondolsz abba, hogyha az anya, aki teljesen jogosan aggódik a gyermekéért, mert nagyon szereti, hogyha nem tudja lerakni az anyaság szerepét, akkor sem, amikor mondjuk a gyermeke már felnő és szabadon járja az útját, ő pedig este lefekszik otthon és arra gondol, hogy azon rágódik, hogy szombat este épp a 19 éves lányom melyik buliban táncolhat és hol milyen állapotban szórakozhat, az nem egy, akkor el fog fáradni az anyaság szerepe benne, és nyugtalan lesz, aggodalmaskodó, és lehet, hogy még a lányának az agyára megy majd. A puszta jó szándékával. Ellenben, hogyha ő megtanul kifigyelni a rendszerből, tehát egész odafigyelni arra, oké, tudatosítom, a lányom most nincs velem, mert szórakozik a barátaival, ez így normális ebben a korban, de én választhatom az aggódást, és nagyon nagy erővel szippant be az aggódást, tudom, tehát nem vagyok érzéketlen erre a dolgra, nekem is megvan az a részem, amelyik könnyen aggódik a szeretteiért, vagy választom azt, hogy odafigyelek arra, ami itt és most van, és most mi van? Fekszem egy biztonságos szobában, kint fúj a szél, hideg van, de itt vagyok a négy fal között, és odafigyelek arra, hogy a légzésemmel minden pillanatban belégzem és kilégzem a feszültséget. Vagy éppen kimegyek az ég alá, és fölnézek az a végtelen égboltra. Tehát elkezdem, vagy megmosom az arcomat, és arra figyelek, hogy a víz végigfut a bőröm pórusain, és beleébreszt egyfajta gondolat nélküliségbe. És én ezt az utóbbi utat választanám, mint sem szorongani, mert azzal csak tönkreteszem egyrészt a saját estémet, másrészt a lányom is egy olyan terhelt anyával fog találkozni másnap, aki végig szorongta az éjszakát, mert nem tudta elengedni, vagy le tudom tenni az anyaság szerepét, tehát tudom, hogy én most úgy tudok anya lenni, hogy elengedem őt abba az estében, ahol ő most mindenképpen ott van, és nem aggódom rajta, hanem kicsit visszafordítom önmagamra a figyelmet, és
1: ja. Értem. Ismét hallgassunk dalokat konferálni. Nagyon dalokat konferálni különben. Joel Corey és Rita Ora közös notáján következik a Dream Cane. A harmadik óra vége előtt visszajövünk egy Siket Norbi versen, ahogy megszokhattátok, a harmadik óra mindig így fejeződik be.

0: ahogy megszokhattátok, a harmadik óra végén Lombos Marci mindig egy Siket Norbi verset olvas fel. Ez most sincs másként, ő ugye Balassagyarmat költője, aki az interneten teszi közzé verseit. A mostani verset egyébként 7 évvel ezelőtt írta, május 22-én, ma ugye egy május 24-i adásról van szó, 2019-ben született meg a Tavaszi Ciklon című vers, ami így hangzik. Szorványosan esik, szokványosan lesik, függöny mögül nézik, fűzők körül érzik. Esernyővel fogják, nedves bőrrel szokják, esőkabát feszül, szellő alá kerül, dolgozik a felhő, locspocst visszalejtő, tócsák keletkeznek, tóvá szeretkeznek, indul az áradat, friss futammá dagad, benéz kertbe, házba, nem épp szende, gyáva. Most pedig következnek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
4: A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónknak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Reményteli nap elé néz a Vált NB1-es női kézilabda csapata. Az 5. helyen álló Dunaparti lányok a 11. pozícióban lévő Szombathely ellen játszanak ma este. Amennyiben a Vác nyeri a mérkőzést, azzal a 4. helyen álló Esztergom közelébe érkeznek meg. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogó kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Egyre súlyosabb gondokat okoznak a kibertérben az ellátási láncokat érintő támadások. Nemrég több tucat népszerű nyílt forráskódú projekt került a bűnözők célkeresztjébe, írja a hvg.hu. A kiberbűnözők a nyílt forráskódú projektek fejlesztőit támadták meg azzal a céllal, hogy átvehessék az irányítást a fiókjaik felett, és közben fertőzött frissítéseket adhassanak ki az eszközökhöz. A hackerek egy esetben 20 perc alatt több mint 630 fertőzött verziót adtak ki 317 különböző csomagban. Ezzel a módszerrel meg lehet

0: szerezni hitelesítő adatokat, jelszavakat, a fertőzés pedig folyamatosan terjedhet. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló encikliája témáit ismertetve. Az egyház fő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első encikliája pünköst hétfő jelenik meg. A pápa úgy véli, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Kismaroson, a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton várható sebesség ellenőrzés.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
4: Szóda. Elindul negyedik óránk, és egyben utolsó óra is itt a Szódában. Vasárnap délután 4-től este 8-ig mindig itt ülünk a mikrofonok mögött. Ma Varga Zsoltival dumálunk, ahogy hallhattátok, ha valaki még nem, csak most kapcsolódik be, akkor Zsoltiról tudni kell, hogy ő úgy egy zenész ember, azért szerintem kb. Bármelyik hangszerhez hozzányúlsz, megszólaltatod, nem? Tehát mit tudom én, hát, hogy trombitát a kezedbe veszel, azért egy óra múlva azért megszólal.
5: Hát, bízunk benne. Én fuvolázni egyébként, fuvolázni tanultam a fúvósok közül, de valahogy akkoriban a levegővétel nem volt a kedve, tehát valamiért nem abban voltam a legerősebb, és akkor ugye jött
4: most a... De érdekes, hogy ezt mondod, a levegővételt, mert ugye alapvetően ezek a fúvós hangszerek, ezek mind tulajdonképpen a hang megszólaltatásának ilyen 70%-a az, hogy fújott ki a levegőt, érted, és akkor közben, és hát az milyen érdekes különben, hogy mondjuk van a levegő fújásának van egy tempója, és ebbe illesztesz bele olyan ütemképleteket, triolákat, ez, hogy érted, annyiszor függetlenítesz magadban tempokat, hogy ez iszonyú nehéz. Figyelj, van itt egy hangszer, azt csak egy kicsit szólaltassuk már meg. Annyit mondok, hogy ebben az órában ugye fölhívjuk Temesi Bercit, meg Varga Zsoltival dumálunk egyet még a jövőről, és kifejezetten Varga Zsolti jövőjéről. Most közben, amit hallottok, azok de szép hangszeret van. És akkor most megmutatjuk, hogy mi is ez a Handpen nevű hangszer, amivel egyébként Zsolti viszonylag gyakran látható, hallható.

0: Zsámbozás, csodás, csodás. Hogy milyen érdekes különben, aztán majd nyilván konferálok egy dalt, hogy, hogy annyira olyan ilyen mélyről jövő ősi energiákat rezektet meg bennem a hangszernek a hangja. Ja, szóval a következő blokkumban felhívjuk Temesi Veci, nagyon köszönöm, hogy ezt eljátszottad. Ez csodálatos volt. Egy kereskedelmi rádióban. Egy 3,5 perces henten dal. Ja, szép volt.
1: Köszönöm én is.
0: Az első nótája, egyébként igazából az óra első nótája, az a Megrakják a tüzet és a kiskecelányok című dal volt, amit pedig mi berakunk, Király Viktor és Burai közös nótája, a Deberúgtam. Ez is tízszerű volt.

0: Elérkeztünk az adásunk utolsó ilyen hosszabb beszélgetős blokkjához, és ez kifejezetten a jövőről szól mindig. Most azért egy kicsit ellentmondásos, de egyébként ez nem is biztos, hogy baj, mert lehet ez is a témája ennek a dolognak. Itt szoktunk a jövőről filozofálni. Ugye már mondtuk többször, hogy nem arra figyelünk. Ugye ez az egész dolog, amivel te foglalkozol, az nem a jövő kutatás és az előre tervezés, hanem pont a jelen pillanatának a megélése. De mégiscsak van valami jövőképed, vagy egyáltalán van valami jövőképed, vagy így, ha csak ez így fölkerül a téma, akkor hogyan vélekedsz erről?
1: Van egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon mély valóságot feltáruljék, azt hiszem Lao Tse-től származó mondat, hogyha szomorú vagy, akkor a múltban élsz. Hogyha félelem van benned, akkor a jövőben, és hogyha ilyen könnyed öröm derű, akkor vagy jelen. És valóban a túlzott jövőben élés az félelemmel jár együtt, hiszen egyszerűen nem látod, mi történik. Nem, még a következő pillanatodat se tudhatod biztosan. Tehát ha nagyon elveszel abban, hogy csak a jövőt tervezed, akkor a félelem előbb-utóbb érzékeltően megjelenik az életedben. Én a jövőt olyan módon közelítem, és olyan módon élem 24 éve, hogy minél több figyelmet fordítok a jelen pillanatra, hiszen a jelen pillanatból születik a jövő. És hogyha én a jelen pillanatot leszűkítem, és olyan szorongós tereppé teszem, ami a jövőre készül föl folyamatosan, akkor nem tud csak ilyen jövő születni, hiszen egyszerűen a jelen pillanat az hoz egy tudati, egy lelki, egy belső minősége. Ami létrehoz, most nem akarok nagyon misztikus lenni, de létrehoz egy energiamezőt, létrehoz egy kisugárzást, amit a többiek éreznek. Nem látják, nincsenek, de érzik a te szimpatikusabb vagy nekik, vagy éppen egy nagyon-nagyon a jövő félelme miatt állandóan kapkodó, rohanó jellegű emberré válsz. Ez nagyon sok mindent meghatároz, és szerintem úgy lehet legtisztább és legszebb jövőt építeni, hogyha itt és most a szívünkből cselekszünk, és úgy az ilyet fontos dolgaival foglalkozunk, igen, egymásra figyelünk, és sorolhatnánk.
0: Olyan érdekes volt, biztos mond neked valamit, Szendőfi Peti neve, ő egy dobos, dobtanár, dobpedagógus, és voltak egy koreai jazzfesztiválon a Loop Doctors-szel, és akkor utána én elhívtam őt, hogy így számoljon be, hogy hol tart ma Magyarországon, vagy hol tart ma a világon a jazz, és mit tud ehhez hozzátenni egy magyar dobos. És hogy tényleg ott Koreában olyan fesztiválon léptek fel többször, ahol érted volt, hogy mit tudom én, 7000 ember hallgatta a magyar jazz koncertet, tudod? És úgy kérdeztem, hogy egyébként ezt így, hogy az ember ezt így ezt látja, meg tervezi, hogy egyszer csak ott ülök majd, és mondta a Szendőfi Peti, hogy fia, igazából én azt tudom, hogy én, mit tudom én, 12 éves koromban elkezdtem dobolni, és hogy én mindig arra figyeltem, hogy ez a dob az jókor üssem meg azt a pergőt, érted? És hogy tulajdonképpen ennek a pillanatnak a keresése, ez érted, elrepteti őt a világ egy másik pontjára, ahol ezért valószínűleg nagyon sok pénzt kap. Tudod? És hogy ehhez képest meg szerintem így, csak mondom, hogy én tök így élek. Tök, abszolút így élek. De azt látom, hogy igazából így az emberek nagy többsége az tényleg a jövő tervezésben van meg. Meg hát érted, hiteleket fizetnek 20-25 éves lejárattal, meg és én azt hiszem egyébként, hogy a gyermekeimet is tudom úgy nevelni. A Timcsi már egyébként ezzel egy picikét, a feleségem előbbre látó, de hogy én is egy picikét arra próbálom őket rávezetni, hogy csináld meg rendesen a dolgodat, most ezt csináld, de azzal foglalkozni, rendesen megcsinálod a dolgodat. Érted?
1: Egyébként bocsánat, hogyha...
0: Mond.
1: Hogy az fontos különbséget tenni még a között, hogy ez nem a mának élés, nem a carpe diem, az egy félreértés. A jelennek élés az azt jelenti, hogy egész egyszerűen föloldódsz. Az a személyiség, amelyik tervezi a jövőt és aggódik a jövőn, vagy rágódik a múlton, az a személyiség föloldódik a mozdulatban. Abban a mozdulatban, hogy ahogy a Szendőfi elkezdett dobolni, és nem tervezte ő ezt a nagy sikert, egyszerűen csak mindig a lényegre figyelt, arra a pillanatban megszólaló dobhangra. És azon keresztül elrepítette az életét oda, ahova kell. Hát, hogy ilyet nem lehet tervezni. Tehát,
0: hogy olyan jól ütöd le a dobon a pergőt, hogy még korábban is meg hagyják hallgatni. De te érted, ebbe gondolj, hogy ő tényleg csak azzal foglalkozik, hogy paf, érted, hogy az olyan legyen, hogy az az jó, és az annyira jó lett, hogy mondták, hogy Kórában, hogy gyere már, üsd már, csináld meg itt is ez, hogy paf, paf, paf.
1: Igen. Tehát, hogy most olyan divatos a flow-nak hívni ezt az áramlatot, ezt, ami fölkapja azt az embert, aki bele tud oldódni a jelen pillanatban, el tud ez az aggódó része egy kicsit olvadni a pillanat erejében, abban a valóságban. Tehát itt nem arról szól, hogy mának élünk, és zülhetek én ma, mert abban már megjelenik az idő, a mai nap ideje. És az is egy jövő, egy múlt, a reggelhez képest a mai nap estéje az már az idő. A jelenben és az időtlenségben élés kiolvadása, a kiolvadás a Matrixból, ha lehet ezzel is élni.
0: Figyelj, igen, az a nagy kérdés, hogy az ember, az érted, ilyen évtizedes reflexiókat, meg beidegződéseket a jövő tervezésével kapcsolatban, hogy át tudják programozni, hogy ez egy, hogy az a szoftver, ami ott van a fejünkben, hogy már pedig egy sikeres élet, vagy egy modern élet az úgy néz ki helyett. Érted, hogy egyszer csak át lehet váltani 50 évesen, 60 évesen, 70, 20 évesen?
1: Ha már ezzel a szoftveres példával érti, akkor egy nagyon egyszerű és nagyon érthető. Ez úgy képzeld el, mint egy számítógép, ahol rengeteg ablak van nyitva. Ilyenkor semmi más nem csinálsz, mint becsukod az ablakokat. Lepihenteted. Gondolj bele, ha túl sok ablakot nyisz be, túl sok a terv, túlzottan állandóan abban vagy, mindened a körül jár, akkor előbb-utóbb le fog terhelni a rendszer, túl sok lesz a processzor használat, stb., és le fog fagyni a géped, vagy legalábbis mindenféle módokon tünetei lesznek annak, hogy ez itt terhelő. Egész egyszerűen ilyen megtanulod becsukni az ablakokat. Itt és most én azzal, az előző percekben azzal foglalkoztam, hogy a hangszerből kijöjjenek a hangok. Nem azzal, hogy egyébként...
0: Hogy fog tetszeni majd a hallgatóknak?
1: Igen, meg hogy délután mivel folytatjuk az életem, és mennyire mi vár még rám a mai napon, hanem egész egyszerűen, és a zene ebben nagyon nagy segítség. A zene mögött pedig a csend, ami szintén átlényegíti a zenét a zajból, a zenévé, az igaz, hogy a csendből születnek hangok. Szóval, hogy, és ez nem lehet meghallani a gondolatok káoszában. Tehát itt nem úgy néz neki egy ilyen folyamatnak, hogy azonnal az így van az évtizedes vagy évszázados kondicionáltságot akarom én. Egész egyszerűen csak odafigyelsz arra, mi van, és minden jön magától. Amikor a Szentrűfi rájutott a dobra, akkor ő nem látta a Koreát, de minden jött magától.
0: Aha. De érdekes. Figyelj, és hogy egy picit konkrétabb utakra tereljük, azon kívül, hogy csinálsz egy könnyen megjegyezhető Facebook oldalt, ha megkérdezi tőle a rádiós műsorvezető, hogy egyébként hol lehet elérni, akkor így tök könnyen tudod mondani, hát tessék, és már azonnal keresnek rá. Tehát, hogy azon kívül, hogy ez mondjuk a jövőbeli terv, hogy egyébként így hogy látsz, miket látsz még így magaddal kapcsolatban. Nyilván ugye a csütörtöki spirituális dalkörökben gyűlnek az emberek, egyre több balassagyarmati. Egyébként tökre hiszem, meg így ráfér az emberekre ebben az óriási rohanásban, hogy egyre több embernek lesz igénye az, hogy ahelyett most megint megnézem a Die Hard 4-et, meg a Halatortánt, most fogom magam, és kimegyek a Nyíriesbe a Varga Zsoltihoz, ahol érted, együtt táncolunk és énekelünk, csak önmagáért a tánc és az éneklés szeretetéért. Csak azért, mert jó közösségben lenni. Csak azért, mert egyszer csak találkozunk a problémáinkkal, ami azt hittük, hogy ez csak nekünk van, és ott áll velünk szemben három másik, aki egyébként hasonló cipőben jár, és olyan jó ezekről beszélni és megosztani, és nem puffogni rajta, hogy hanem azért, mert megoldásokat keresünk, hogy kiutakat keresünk a saját belső labirintusunkból. És nyilván ezek gyűlni fognak ezek az emberek, hogy van valami olyan terved, ilyen szakmai jellegű terved, amit így meg akarsz valósítani?
1: Hát hosszú elmaradásom van abban, hogy azokat az élőben rendszeresen a dalkörökön, vagy a koncertjeimen, a fesztiválokon, főleg nyáron eljátszott dalokat végre, de nagyon sokan ugye keresnek meg azzal, hogy hallgatható formában legyenek ezek, és tényleg nagyon rég vonultam úgymond stúdióba, és most ezzel kapcsolatban is rengeteg fölvendő dal van, ezeket nagyjából csinálom is. Tehát az, ami a munkám megszűnése után felszabadult energiám, azt ezekben élem meg, mert ugye a koncerteken is vesszük föl szépen a keverőpultról viszonylag jó minőségben, de azért az mégse egy stúdióalbum, tehát lehet már hallgatni a zenéket, így is a YouTube csatornámon egyébként, nem tudom, ami idefér-e, hogy hogyha valaki beírja azt, hogy Varga Zsolti Handpan, ugye Handpan az a handpan, akkor ott megtalál egy YouTube csatornát, az az enyém, és akkor ott lejátszási listák vannak rendezve az én meditatív handpan muzsikáim, vagy ezek a gitáros, énekes, nagyon táncoltatós, felszabadító zenék, vagy akár az indiai zenéléseim, vagy ott így lejátszási listákban különböző azt megköszönöm, és megtisztel bárki, hogyha követi ezt a feliratkozik erre a csatornára, és akkor én viszonylag sűrűn töltögetem fel újnál.
0: Egyébként az így jellemző, hogy kik és milyen módon hallgatják ezeket a zenéket? Meg milyen életszituációban, élethelyzetekben?
1: Hát egyébként most megfigyeltük egy jó pár éve, hogy divat lett úgymond ez a spiritualitás, mert valahol ez nem annyira, ez inkább olyan emberek, akik a világban már letettek sok mindent, és mondjuk rájöttek arra, hogy két út vezet a boldogtalansághoz, az egyik, ha nem teljesülnek be a vágyaid, a másik, ha beteljesülnek. Ugye, mert ha nem teljesülnek, hát az talán könnyen érthető, hiszen egy életen át hajtani valamit, ami nem érsz el, hát az nem egy boldog élet. A másik viszont, ha beteljesülnek, tehát rájössz arra, hogy bármilyen célt tűzték és megvalósítottad, az a boldogság, eufória, az nagyon rövid ideig tartott. Tehát valahol mélyebben van az a kiegyensúlyozottságot hozó béke, amivel az életet élni lehet, és nem az van, hogy újabb és újabb célokat hajtasz, és megvalósulnak, aztán egy darabig örülsz, aztán újra. És akik esetleg ugye az anyagban vagy a fizikai lehetőségek között már megcsömörlöttek, többnyire azok kezdenek el mélyebben kutakodni önmagukban.
0: Ja. Szép. Nagyon szép. Ugye bármi, amit még itt hagyhatsz, egy gondolatot.
1: Nagy szeretettel várom esetleg azokat az embereket, akik ezzel a handpan hangszerrel szeretnének megismerkedni, mert Pesten jó pár tanítványom van, itt Gyarmaton egyelőre kevesebben. Hogyha bárkit ez érdekel, akkor ennek tanításával is foglalkozom, az oktatás annyira nem illik rá az a szó, de hogy tanításával, úgyhogy ez ügyben is, akár azon az omki.vargazsolt@gmail.
0: Könnyen megjegyeztetem. Omki.vargazsolt egybe?
1: Igen.
0: @gmail.com.
1: Oszkár Miklós Kálmán Ilona. Hát pedig ez az egyszerűbb e-mail címem, azért nem a másikat mondtam. Igen, ezen fölvesszük a kapcsolatot, és akkor megbeszéljük, hogy ez hogyan. Tehát, hogy ahogyan ugye egyre inkább...
0: Milyen? Most csak, hogy így röhögünk még minden, hogy milyen jó név az Edda például, érted? Edda. Úgy? Azonnal megvan, vagy?
1: Igen, hát az én zenekarom neve a Gayatri, azt úgy...
0: Az is könnyű.
1: Igen.
0: Szóval hogy írod? Pontos nével?
1: Elipszik? Gaia, nem Gaia, mint föld, Gaia. És Tre, mint fa. Hát ezért mondom inkább ezt az Omkit, ami egyébként a régi munkai e-mailem volt, de... Omki, de az olyan hivatalosabb, mert ott van nevem, omki.vargazsolt, természetesen csak én látom, tehát hogy nem úgy hivatalosabb, tehát hogy ja. Ezen bármiféle...
0: És mikor lesz egy ilyen megegyezhető Facebook oldalon?
1: Nem, én veszem
0: de
1: ezt.
0: De érted?
1: Hogyne, és teljesen igazad is van. Hát én kapok a barátnőmtől, aki egyben zenésztársam, és sok formációba eleget azzal, hogy... De én nekem így annyira sok időm megy el ezzel a virtuális életápolással, hogy igen, néha azt mondom, hogy a lényegtől veszi a fókusz. De tudom, hogy... Csak úgy meg nem megy ugye a szekér, hogy lenne egy ember, akit megbízol, és akkor ő ezt csinálja, tehát ahhoz azért, és egyelőre ez ennél ártatlanabb ez az én tevékenységem, hogy nincsen még e köré, nem tudok, nincs olyan segítség.
0: Nem lettél ilyen online handpan hős, tudod, ilyen irgalmatlan, tehát olyan image képek vannak, és főleg AI-jal, tudod, mert lehetne olyat, hogy ott áll egy izmos Dalia, érted, szőke, hosszú hajú csávó, és kezében egy handpan amerikai zászlóval, tudom. Rátáratott tovább, hogy Buddha sas kardot tudod.
1: Teljesen elment a külcsin felé ez a világ, én nagyon durva, és hogy pedig néhány már, vannak mélységek, amit egyszerűen nem lehet rohanva, nem lehet fölgyorsított messengerrel átadni, nem lehet három másodperces videóval fölhívni rá a figyelmet. Nincs mit tenni, mint aki a mélységre nyitott, az előbb-utóbb talán meghallja ezeket a ma már konzervatívnak számító hívásokat. A konzervatívat abszolút nem politikai értelemben, hanem inkább azt mondanám, hogy a nagyobb mélységre épülő, mint ezek a nagyon instant, nagyon... Hát szerintem ért mindenki mindent, még ha nem is mindig a legjobb szót találtam arra, hogy kifejezzem, szóval...
0: Ja Istenem, te drága Zsolti. Figyelj, nem engedem meg, hogy ebben a műsorban bántsad magadat. Érted, hogy ilyen szavakat használsz magad ellen, érted, hogy nem a jobb szó, nem a jó, igen, na mindegy. Figyelj, hallgassunk zenét, és aztán még van egy elköszönésünk.
1: Jó.
0: Mert tulajdonképpen ennyi. Sziasztok!

0: Drága szép hallgatóim, a mai nap ez volt a Szóda, Lombos Marcival és vendégemmel Varga Zsoltival, ahogy megszokhatatok minden vasárnap délután 4-től este 8-ig, tessék leülni a rádió elé.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És nem otthon nézni a tévét? Kimenni a levegőbe kis szokorádióval? A tó mellett fürdeni, labdázni, és közben szokorádióval szórakoztatok benneteket?
1: Csak akkor halkan hallgassátok.
0: Igen. Este tényleg bármilyen üzenet, gondolat még így a végére. Omki pont Varga Zsolt @gmail.com.
1: Igen, hogyha bárkit akár a handpan tanulás, akár ezek az alkörök, vezetett meditációk érdekelnek, akkor nagy szeretettel veszem a megkeresést. Hát szeressük egymást, gyerekek, mondhatnám, ugye. De valóban azért a figyelmet érzem

0: érint ez a tényleg elég alap probléma. Szóval figyeljenek oda egymásra és a jelen pillanat szelíd valóságára.
1: Ja, van egy Johnny Lang nóta, én nagyon szeretem, ő egy amerikai rock énekes, az a címe, hogy What You Looking For, hogy amit keresel. És van egy nagyon jó refrénje, ami kb. Így úgy hangzik, hogy keresed a szerelmet az életedben, meg fogod találni. Hogy keresed a hitet az életben, meg fogod keresni. Hogy keresed a balhét az életedben, meg fogod találni. Hogy keresed a konfliktusokat az életben, meg fogod találni. Tudod, tehát lehet úgy érezni, vagy lehet úgy élni, hogy itt valami baj lesz. Itt valami baj lesz. És lehéz másfél évet úgy, hogy kidől a fa a gertbe, és na ugye megmondtam, hogy itt lesz valami baj. Csak másfél évet elszúrt azzal, hogy a nagy nyugalmat, érted, és a kertben lévő tölgyfának az árnyékát érezzük. Szóval, hogy érted, hogy lehet várni valamire, tulajdonképpen erről szól ez az egész gondolat, lehet várni valamire, és előre és meg, nem tudom, megtervezni, hogy majd akkor az majd úgyis az meg fog történni, de hogy ez az egész gondolatrendszer inkább arról szól, hogy inkább figyelj arra, hogy most mit mond neked a világ.
0: Így van, és ugye jobb félni, megijedni. Igen, nevű... Tehát,
1: hogy a csend az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valami történni fog, hanem az, hogy most nincs okod semmi aggodalomban.
0: A csend az azt jelenti, hogy beleszelidülsz a valóságba, a pillanatba is, és onnan reagálsz. Egyébként jobb félni, megijedni valóban az egy folyamatos lemerítése a rendszerednek, és kivétel a valóságban. Amikor pillanatban történik valami, akkor pedig az nagy energiával tudsz reagálni arra a helyzetre. Szóval jobb félni, megijedni, az nagyon nem a lényeg.
1: Jobb táncolni, mint félni.
0: Igen, igen.
1: Meg énekelni, mint félni. Meg ölelni, mint félni. Igen. Meg az előbb emlékeztem a csókolódás. Az például nagyon jó dolog. Én már csak azért ismerem, hogy nálunk szerelmes órák következnek este 8-tól évfélig a Szerelem 20-án című műsor. Úgyhogy csókolózatok sokat, meg öleljetek sokat, és közben hangosítsátok fel így a hangerőt, otthon, hogy ne hallják a szomszédok, meg a gyerekek, meg a nagymama, meg a unokatestvér, meg aki ott van, hogy milyen hangosan csókolóztok, meg ölelitek egymást. Jövő héten is lesz szóda, mindenkinek további jó estét, a tévét hagyjátok a francba, hallgassatok bennünket, most jön a hírek, aztán utána Szerelem hullámhosszán nektek is.
0: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Folytatódik a salgótarjáni horror autóműhely története, amit Jónás telep Szögverő utcájának végén találtak meg. A bontás alatt álló roncsok esete a helyieket is megrázta, illetve a terület önkormányzati képviselője is azonnal lépett a helyzet megoldása érdekében. Az internetre egy videót is feltöltöttek, amely elkészítésének napja előtt az egyik kocsi kigyulladt bontás közben. A helyszínre rendőrök is kérkeztek, majd nyomozás indult az ügyben. A videón jól látszik, hogy az utca végét nem csak roncsautók foglalják el, hanem a bontásból származó tengernyi hulladék is halomban áll. Turcsány László, önkormányzati képviselő a helyszínen arról beszélt, hogy amióta képviselő, minden létező lehetőséget és módszert bevetettek azért, hogy a telepen megszüntessék az illegális hulladéklerakók okozta problémát. Elmondása szerint az érintettek ígéretet is tettek a helyzet mielőbbi felszámolására. Tovább dagad az elégedetlenség a salgótarjáni botrányos állatmenhely ügyében. A gyepmesteri telepen többek állítása szerint nem a kutyák biztonságos elhelyezése történik, hanem azok kínzása. Civil petíciót iratnak alá helyiekkel városszerte és tüntetést szerveznek. Azt akarják elérni, hogy az önkormányzat bontson szerződést a telep jelenlegi üzemeltetőjével. Közben az állatmenhely egészségügyi okokra hivatkozva bezárt. Civil állatvédők viszont azt állítják, hogy a befogott állatokat nem megfelelő körülmények között és törvényi előírásoknak megfelelően tartják a telepen, ezért kellett lakatot tenni rá. A civil petícióban azt követelik, hogy az önkormányzat haladéktalanul bontsa fel szerződését a jelenlegi gyepmesterrel és üzemeltetőkkel, valamint biztosítsa egy átláthatóan működő, állatbarát rendszer létrehozását. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak,

0: még a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Határozatlan időre leállította a vasúti közlekedést a Szerbiai Vasúttársaság. A hivatalos közlésben ugyan nem szerepel, de az ok valószínűleg az egyetemisták estére bejelentett kormányellenes nagygyűlése, amit Belgrád központjában terveznek. A vasúti közlekedés az utóbbi másfél évben többször is akkor állt le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat. Mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.
1: Közlekedés.
0: Ma Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millennium és soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogó kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. A szlovák állami állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet felhívja a figyelmet, hogy aki az erdőn vagy a vadászterületeken kívül lát vaddisznót, a járási hivatalnál tehet bejelentést, és a hivatal bízza meg a kilövéssel vagy a befogással a legközelebbi vadászterület használóját. A hír azt követően jelent meg, hogy egyre többen közlik internetes fórumokon, hogy a városokban gyakran látnak vaddisznókat, akik gyorsan hozzászoknak az emberekhez, és nem zavartatva magukat, kotoráznak a szemét. A hatóság figyelmeztet, az állatok bármikor rátámadhatnak az emberre. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló encikliája témáit ismertetve. Az egyház fő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első encikliája pünköst hétfőn jelenik meg. A pápa úgy véli, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton várható sebesség ellenőrzés.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 24-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Életveszélyes lehet a Szobi vasúti felüljáró, állítja a település alpolgármestere. Krasznai Zoltán közölte, mielőbb szükséges lenne a szerkezet állapotának áttekintése és javítása, mert félő, hogy használhatatlanná válik, és inkább lezárják majd a helyet, hogy kijavítanák a hibáit. Ferenc Gyöngyi polgármester a képviselőtestületi ülésen reagált a felvetésre. Azt mondta, tud a helyzetről, erről már a közmeghallgatáson is többen beszéltek. Az önkormányzat többször és többféle módon tudatta már a vasúttársasággal a felüljáró hibáit, de nem reagáltak rá. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a Balassagyarmati Liget Jazz Fesztivál már az első napon nagy közönséggel indult, ezt mondta a szervező rádiónknak. Loksa Levente közölte, a városban hagyománya van a minőségi zenei rendezvénynek. A korábbi Jazz On nyomában újraindult program jó időben és jó helyen van ezen a hétvégén. Hozzátette, a koncerteken a hazai jazz élet kiválóságai adnak elő. Összesen 10 féle program elemmel készültek fel, 2 kertmozis filmvetítés és éjszakai jazz party is várja a közönséget. Ma este Mihály Réka és Romhányi Áron duója, a Kozma Orsi Kvartett és a Sárik Péter trió is színpadon lesz. Felháborodtak egyes érsekvadkerti lakók azon, hogy a helyi önkormányzat nem foglalkozik a zöld hulladékgyűjtő zsákok kiadásával. Az egyik internetes fórumon arról írnak a lakók, hogy több környékbeli falu vezetése azzal is segíti az ott élőket, hogy a mohó zsákokat maguk adják ki a lakosoknak, míg a legnagyobb falu érsekvadkert vezetői ezzel nem akarnak foglalkozni. Az érintettek egymás segítve derítették ki, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákokat Balassagyarmaton szerezhetik be, de csak szerdánként vehetők át azok a kormányhivatalban. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé, Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton várható sebesség ellenőrzés.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását, támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét, járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton várható sebesség ellenőrzés.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 25-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsóőrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balaton-Nalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós, számolt be a felelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: százalékkal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsó őrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balaton-Nalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tisza párt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Lemente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter. Az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós. Számolt be a fellelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.